0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Súlytalan július este, dallamok húznak a csendbe.

0: Le nem visz válasz, útra heveredhet százza, a pulta oda szól a szám, szám, szám.
1: Nevetésekbe költözni ez az élet, na erre pont ráérek.
0: És most is annyit kérek, ma nem a ne, ma ne.
1: Mielőtt körbe rajzolna valaki lépek, és még sorszámot sem tétek.
0: Ma ne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Orbán Viktortól várnak magyarázatot az arany konvoj ügyében. Átmenetileg csökken a gázolaj jövedéki adója egyes teherautóknál és autóbuszoknál. Új módszertani központ javíthatja a kora gyermekkori ellátást. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Hétfő reggel jelentősebb forgalomnövekedéssel kell számolni. Nyíregyháza belterületén több útépítési munkaterület, illetve helyreállítási munkálatokat végez a távfő, a nyírségvíz és az Ópluszitás erős áramhálózat bővítés. Ezzel is számoljanak a közlekedésben részvevők, na és persze azzal, hogy több főútvonalon további forgalomkorlátozás hétfő reggel, így Nagykálló Nyíregyháza között is. Remélem, balesetről nem kell beszámolni, ehhez kívánunk útat és balesetmentes jó reggelt a viszonthallásra.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. Ruszén Szendi szerint azt is egyértelművé kell tenni, honnan érkezett az erről szóló döntés. Az ügyben eddig összesen 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük van a terrorelhállítási központ egyik vezetője, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője, valamint 3 rendőr. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a honvédelmi miniszter pedig azt várja, hogy a volt kormányfő nyilvánosan reagáljon az ügyben felmerült kérdésekre. Átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a kormány a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után fizetendő gázolaj jövedéki adóját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kedvezmény 2026. december 31-ig lesz érvényben, és a fuvarozók visszaigénylés formájában érvényesíthetik majd. A tárcavezető szerint az intézkedés költségvetési hatása mintegy 6 milliárd forint. A kormány emellett szigorítja az útdíjfizetést és ellenőrzését is. A fuvarozói érdekképviseletek ugyanis az egyeztetéseken jelezték, hogy egyes közlekedők nem szabályosan fizetik meg a Magyarországon előírt útdíjat. Új kora gyermekkori módszertani központ létrehozását tervezi az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium illetékes államtitkársága. Kereki Judit államtitkár szerint a központban külön területként jelenne meg az óvodai, a bölcsődei, valamint a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése. Az óvodák országos közösségének konferenciáján arról is beszélt, hogy fontos lenne egységes jogszabályi keretet kialakítani a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatások számára. A minisztérium jelenleg szakmai szervezetekkel egyeztet arról, hogyan lehetne az új rendszert összehangolni a pedagógiai szakszolgálatok munkájával. A cél egy átláthatóbb és egységesebb ellátási rendszer kialakítása. 26 éve nem tapasztalt asszály alakult ki Magyarországon idén-nyáron a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami az 1991 és 2020 közötti sok éves átlag mindössze 36%-a. A nyár középhőmérséklete 23 Celsius fok volt, ez 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, és a mérések kezdete óta a második legmelegebb nyárnak számít. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadék hiány pedig a magas hőmérséklet és az erős párolgás tovább fokozta. Augusztus végére az ország területének felén már súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Még októberben megküldi a kormány a költségvetési tanácsnak a 2027-es költségvetés tervezetét, annak részleteit pedig ezt követően hozzák nyilvánosságra. A kormány tájékoztatása szerint a fenntarthatóság és az államadóság csökkentése érdekében a költségvetési hiány jelentős mérséklésére is szükség lesz. Ennek részeként a kabinet a feleslegesnek ítélt kiadások és beruházások lezárásával próbál megtakarításokat elérni. A közlés szerint a kormány és a közszféra saját működésén is spórolni kíván. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani, a 2027-es költségvetésből azonban már láthatóvá válhatnak a következő időszak fő gazdaságpolitikai irányai. A pénzügyminisztérium számításai szerint 2027-től akár 150 ezer vállalkozás is választhatja majd a kata adózási formát. Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a katások éves bevételi értékhatára 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. Emellett növelik az ellátási alapot is, hogy a katások magasabb nyugdíjra, táppénzre és más szociális ellátásokra szerezhessenek jogosultságot. Ennek részeként a tételes adóösszege is emelkedik. A kormány amely megszünteti az élsportolók ECO kedvezményeit és átalakítja a sporttahú rendszerét is. A költségvetési tervek októberben kerülnek a költségvetési tanács elé. Politikai foglyok címmel tett közzélistát honlapján a Fidesz, amelyen 4 jelenleg őrizetben vagy letartóztatásban lévő jobboldali politikus sorol fel. A párt közzése szerint Búzs Balázs, Hangó Balázs, Varga Bajusz Veronika és Szeszták Miklós ellen politikai indítatású eljárások zajlanak. A Fidesz azt állítja, hogy az érintettek egyetlen bűne, hogy jobboldali politikusok, és emiatt alaptalannak tartja a velük szemben alkalmazott kényszerintézkedéseket. A párt közleményében bírálta a nyomozóhatóságot és az igazságszolgáltatás működését is. A közzétett állítások a Fidesz álláspontját tükrözik. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a fertőzések számának további növekedése várható. Az NNGK tájékoztatása szerint a vírus örökítő anyagát többek között Budapesten és az agglomerációban, valamint Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden és Békéscsabán is kimutatták. Több olyan területen, ahol már hetek óta pozitív eredményeket mérnek, tovább nőtt a koncentráció. Emelkedés tapasztaltak Budapest több régiójában, továbbá Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A szennyvíz adatok a járvány terjedésének egyik korai jelzőjeként szolgálhat. A magyar 18-24 évesek mindössze 27%-a érzi úgy, hogy jó a mentális egészsége, derül ki a 20 országra kiterjedő kutatásból. Ezzel Magyarország a vizsgált országok között az utolsó helyre került ebben a korosztályban. A teljes magyar lakosság körében is romló tendencia látható, 2024-ben még a válaszadók 48, tavaly pedig 44%-a értékelte jónak saját mentális állapotát, miközben a nemzetközi átlag idén 64%. A kutatás szerint a fiatal 36%-a az egészségügy egyik legfontosabb, fejlesztendő területének tartja a mentális egészség támogatását. 5%-ra csökkenteni több zöldség és gyümölcs áfáját a KDNP. A párt benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Rétvári Bence frakcióvezető szerint, ha a parlament elfogadja a tervezetet, az új szabályok december 1-én léphetnek életbe. A kedvezményes áfakulcs többek között a burgonyára, paradicsomra, hagymafélékre, káposztafélékre, répára, uborkára, hüvelyes zöldségekre, valamint több gyümölcsre, például almára, körtére, szőlőre és dinnyére is vonatkozna. Az 5%-os áfa korában a Tisza párt választási ígéretei között is szerepelt. Jogerősen is több éves börtönbüntetést kaptak azok a vádlottak, akik színes tintasugaras nyomtatóval készítettek hamis 10.000 forintos bankjegyeket. A debreceni ítélő tábla helyben hagyta a nyíregyházi törvényszék korábbi döntését, így az elsődrendű vádlott 8 kétása pedig 5 év szabadságvesztést kapott pénzhamisítás miatt. A bíróság megállapítása szerint a hamis bankjegyeket kisebb értékű vásárlásoknál akarták felhasználni, hogy valódi pénzt kapjanak vissza. A védelemenyhítést kért a kiszabott büntetésekből, ezt azonban a másodfokú bíróság elutasította. Az ítélő tábla szerint a pénzhamisítás kiemelten súlyos bűncselekmény, ezért nem láttak indokot enyhébb büntetés alkalmazására. Időpontváltozás lesz a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozatában. Az eredetileg október 20-ra meghirdetett következő előadást egy héttel később, október 27-én kedden délután 2 órától tartják meg. A rendezvény előadója dr. Ulrich Attila, a Történet Tudomány és Filozófia Intézet főiskolai docense lesz. Séták a történelemben, múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadásában a helyi történelem, a magyar identitás, valamint a múlt meghatározó eseményei kerülnek középpontba, közérthető formában. A program helyszíne a Nyíregyházi Egyetem B épületének nagy előadója. A Senior Akadémia rendezvénye továbbra is ingyenesen látogatható minden érdeklődő számára. Újra ellenőrzésekre számíthatnak az autósok Nyíregyházán, a Bánki Donát utcában, ahol a lakó pihenő övezet betörténő szabálytalan behajtást figyelik. Az utcát sokan rövidítésként használják, a KRESZ szerint azonban csak az ott lakókhoz vagy odalátogatókhoz tartó, illetve más külön meghatározott járművek hajthatnak be. Az övezetben legfeljebb 20 km/h sebességgel lehet közlekedni, és a gyalogosokra is fokozottan figyelni kell. Korábbi ellenőrzések során több szabálytalanul behajtó autó és megbírságoltak. A közlekedőknek ezért érdemes már az utca megközelítésekor figyelniük, a kihelyezett jelzőtáblákra is betartaniuk az érvényes forgalmi szabályokat. November 11-én felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem a tovább tanulás előtt álló diákok számára. A program délelőtt 10 órakor kezdődik a Kodály Zoltán Kulturális Centrumban, ahol az érdeklődők egy helyen ismerhetik meg az intézmény teljes képzési kínálatát. A diákok közvetlenül az oktatóktól és a hallgatóktól kérdezhetnek a szakokról, valamint részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételi eljárásról, az ösztöndíjakról és a kollégiumi elhelyezésről. Emellett a külföldi tanulmányi és mobilitási lehetőségeket is bemutatják. Megyei iskolák és óvodák pedagógusai látogattak el a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc Ökoiskolába az őszi pedagógiai napok keretében. A résztvevők az intézmény pilot programként működő ízlelőivel ismerkedtek meg, amely az egészséges táplálkozás kapcsolja össze az iskola biokertjével. A diákok tanórákon zöldségeket termesztenek, amelyeket később az ízlelőben dolgoznak fel és kínálnak számukra. A választékban nincs chips, hozzáadott cukor vagy feldolgozott élelmiszer, helyettük zöldségek, gyümölcsök, műzlék és tej és kiölésű péksüteményből készült szendvicsek szerepelnek. Az országos átlagnál jóval gyorsabban nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban az év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 89%-kal emelkedett a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest, ami országosan is kiemelkedő eredmény. Hajdú-Bihar az év minden hónapjában az országos átlagnál erősebb növekedés produkált. A bővülésben jelentős szerepe van a járműgyártásnak, valamint az elektronikai iparnak is. A vármegye az ipari termelés nagysága alapján is előrelépett. Júliusban már Borsod-Abaüzenplén és Fehér vármegyét is megelőzte. Országosan augusztusban 8%-kal nőtt az ipari termelés. Október 13-án Debrecenben rendezik meg a rendezvényre Start 2026 szakmai találkozót, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a fenntarthatóság és a változó fogyasztói szokások állnak. A lovardában üzleti, kulturális és sportrendezvények szervezői, szolgáltatói, valamint vállalati és intézményi partnerek találkoznak. Különbeszélgetés foglalkozik az AI rendezvényipari alkalmazásaival, a fesztiválok bevételi lehetőségeivel, a nagy hazai sport eseményekkel és a gazdasági környezet ágazatra gyakorolt hatásaival is. A résztvevők között lesz Oszkó Péter, Lóbenvej Norbert és Miklós Völgyi Péter. Nemzetközi építészeti sikert ért el a Debreceni Egyetem műszaki karának szárító műhelye. Az egykori Tímárház udvarán álló több mint 100 éves ipari épület felújítása bekerült a legjobb 40 projekt közé. A pályázaton összesen 410 épületet értékeltek, Magyarországról pedig 11 projektet jelöltek, közülük egyedüliként a debreceni fejlesztés került a shortlistre. A 2024-ben befejezett rekonstrukció a város és az egyetem együttműködésével valósult meg. Az épületet ma a műszaki kar építészmérnöki tanszéke használja műteremként, ahol a hallgatók tervrajzokat és maketteket készítenek, valamint gyakorlati foglalkozásokon is részt vesznek. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen lezárták Debrecenben a Füredi úton a Bem tér irányában található Domokos Lajos utca megálló helyet. A korlátozás várhatóan november 15-én vasárnap üzemzárásig marad érvényben. Ez idő alatt a nagyállomás, illetve a Zégnár tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok nem állnak meg ezen a megálló helyen. Ugyancsak megállás nélkül haladnak tovább a 971-es, 973-as és szakai járatok, valamint az Osán vásárlói buszok is. A DKV ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt számoljanak a változással. 1 millió forintos támogatást kapott az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány a Kevéptől, amelyből korszerű légzést támogató berendezéseket vásárolnak a Debreceni Egyetem neonatológiai intenzív osztályára. Az intézményben évente mintegy 3000 újszülöttet látnak el, közülük több mint 500-an igényelnek intenzív kezelést. Évente 100-120 olyan koraszülöttet is gondoznak, akik 1500 gram alatti súllyal vagy a terhesség 32. hete előtt jönnek világra. A jelenlegi végzős támogató készülékek több mint 10 évesek, ezért 3 új berendezés beszerzését tervezik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Olimpiai bajnok érkezett az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban Nyíregyházán. Berki Krisztián tornász egy interaktív órát tartott a diákoknak. London aranyérmese a mentális és a fizikális felkészülésről egyaránt beszélt. A sportoló a diákokkal közösen elemezte az olimpiai döntős gyakorlatát, és több dolgot is kipróbálhattak a tanulók. Megtekinthették az olimpiai aranyérmet is. Nem Berki Krisztián volt az első ismert sportoló az iskolában. Pazonyi György testnevelő elő rendszeresen hív meg vendégeket az intézménybe, és szervez olimpia történeti vetélkedőket, hogy motiválja a fiatalokat. Az intézményben több bajnokot láttak már korábban vendégül. Nehéz idegenbeli mérkőzés vár a Debreceni Egyetem férfi kosarasaira, ugyanis az előző kiírásban bronzérmet szerző Kaposvár otthonába látogatnak. A Somogyi Gárda 2-1 pontos sikerrel kezdte a bajnokságot, a Szeged elleni nehézkes szezonnyitót követően Szolnokon arattak bravúr győzelmet egy 6. fordulóból előrehozott mérkőzésen. A legutóbbi fellépésük már nem hozott ennyi izgalmat, a Sereghajtó Kecskemét otthonában ugyanis végigvezetve 23 pontos sikert arattak. A Deac ezzel szemben kissé beragadt a rajtnál, a Soproni 18 pontos vereséget követően hazai környezetben sem sikerült győzni, és bár a Honvéd ellen sokáig kézben tartották a mérkőzést, a fővárosiak a hajrában fordítottak. A magyar bajnoki cím megszerzése után ezúttal az RMC Central Euro bajnokságban állt a dobogó 3. fokára a nyíregyházi gokartos Nagy Levente. A tehetséges pilóta a pár napja lett kategóriája legjobbja idehaza, és most a nemzetközi mezőnyben is az élmezőnyben zárt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Ha minden igaz, sokáig kitart a napos idő, csapadék nem valószínű, a maximumok 15-19 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mert ugye nekünk azt szokták mondani, hogy villámlás esetén ne álljunk a fa alá, mert abba belecsap a villám, és meghalsz, meg rád.
2: Mármint kocsival ne álljunk a fa?
1: Nem, gyalog. Vagyis hát így, hogyha...
2: Hát nem az a legjobb módszer, az tény.
1: Nem, hát az nagyon nem javasolják, hanem azt mondják, hogy kuporodj össze minél kisebbre, és akkor nagyobb az esélyed, hogy vihar esetén túléled. Nyilván, de nem a fa alatt. Ehhez képest mindenki a fa alá menekül mégis, mert hogy akkor ott nem ázik el annyira.
2: Hát mondjuk én, amikor vihar van, én még csak szaladgáló embereket láttam, olyat nem, hogy a busz megálló mellett kuporog valaki.
1: Hát olyat még én sem. De hogy akkor az a szerencsétlen zsiráf, hát az nem tud hova menni. Hogy menjen be a fa alá, amikor nagyobb, mint a fa?
2: Na, a testen áthaladó kisülés egyszerre több pusztító hatással jár. Először is az elektromos áram megzavarja a szervek működését. Ez tiszta sor. Másodszor hősok lép fel, harmadszor az erős elektromágneses mező roncsolja az idegi jeleket, gyakorlatilag megszünteti a test feletti uralmat. Szóval annyira nem tesz jót a zsiráfnak, mint gondoltuk ez a villámcsapás. Úgyhogy felmerül a logikus kérdés, hogy a zsiráfok, ha ennyire sebezhetőek, akkor hogyan maradtak fent egyáltalán fajként? A válasz pedig nem biológiai titok, hanem statisztikában keresendő, ugyanis a viharok ritkák, a szavanna hatalmas, és annak az esély, hogy a villám pont egy adott állatba csapjon bele, az mégiscsak nagyon csekély, de ha belecsap, akkor mégsem működik ez annyira jó villámhárítóként.
1: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy maradhatott fent a zsiráf, miközben ilyen magas és belecsaphat a villám? Hát maga az az alkata, hogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nem, hogy most valami zsiráfok jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, hát hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, míg a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű
2: megvan
1: állat.
2: Az, amikor megkínálnak Szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végig folyik. Akkor szerencsétlen zsiráf mit érezhet ilyen hosszú nyakkal?
1: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van? Hát mondjuk mi emberek is.
2: Hát ők a legnagyobb állatok.
1: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
2: Nekünk meg?
1: Évek kellenek.
2: Hát mire repülni tudunk. Nem.
1: Azt mondják, hogy nehéz, felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
2: Már beszél, pedig még csak 5 éves. És már beszél.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sporthallgatást kívánunk mindenkinek. Laci, mit hoztál a sportvilágából?
3: Lejelentem a lásson, Lionel Messi lejátszotta utolsó válogatott mérkőzését Argentina színeiben. Ez a hét, ez ilyen úgy tűnik, hogy minden sztártól elköszönünk. Ronaldóval kezdtük, ő még mondjuk nem fejezte be hivatalosan, tehát még egy búcsúmeccs lehet, hogy vár rá majd a portugál válogatottban. Messi esetében viszont megvolt a hivatalos búcsmérkőzés. Benin ellen 3-0-ra nyertek. A mérkőzés előtt napvilágot láttak olyan pletykák, hogy megpróbálták megvesztegetni a benini játékosokat, hogy kapjanak majd gólokat és olyanokat, amiket Messi szerez. Hát két gólpaszt adott, meg rúgott egy gólt. A benini kapus visszautasította, azt mondta, hogy kapus vagyok, az a dolgom, megakadályozzam a góllövést. Ha az utolsó pillanatban 0-0-nál Messi lövi a 11-est, azt is igyekszem majd megfogni. Nem sikerült, 3-0 lett a vége, de...
2: De hangzatos volt, amit mondott.
3: Jó, hát úgyis mindenki tudta, hogy nem ők az esélyesek. Még Ronaldo is küldött egy üzenetet Messinek. Hogy nagyon büszke arra, amit elért a válogatott, büszke lehet arra, amit elért a válogatottal, és szívből gratulál neki, úgyhogy ez is egy szép gesztus volt. Mi meg legyünk boldogok, hogy évtizedeken keresztül láthattuk ezt a párharcot kettejük között, Ronaldo és Messi között, láthattuk Messit játszani. Nekem volt szerencsém látni őt élőben egyszer az első válogatott meccsén pár percig, amik ki nem állították, tehát ez az mai napig klasszikus volt. Úgyhogy érdekes volt Messi pályafutása, de leginkább a

0: kell, hogy mondjam, hogy szerintem a valaha volt legjobb játékos, bár biztos, hogy az idősebbek most nekem esnek, és azt mondják, hogy nem, mert Puskás, meg Cruyff, meg Pelé, Volt, meg Pelé, igen. Meg igen, mindenkinek megvolt a saját korszakos
1: Escobar
0: játékosa.
1: Ja, nem, az más.
0: Igen, de szerintem Lionel Messit nagyon nehéz lesz túlszárnyalni a bárkinek is. Tehát maga a nem csak az, hogy világbajnoki címet nyer, nem csak azt, amit elért a Barcelonával, hanem maga az egyénisége, meg tényleg ahol játszott, tehát gyakorlatilag ez az argentin válogatott, ebben biztos vagyok, hogy nem a döntőig, a csoportból alig jutott volna tovább, ha nincs Messi.
1: És mit gondolsz egyébként sportriporterként jelen generációnknak, most következő generációnak milyen nagy klasszisai lehetnek?
0: Hát Jamal, leginkább benne érzem azt, tehát hogy fiatal játékos, de hát ott van még Mbappé, ott vannak azért fiatal tehetségek, de nem érzem egyikőjüken sem azt, talán Jamalon igen, mint ami Messi esetében, vagy csak kicsit alázatosabbnak kell lennie. Nyilván, amikor egy ilyen fiatal játékos nagyon hamar megtalálnak és hirtelen sztár lesz, azért azt fel kell dolgoznia. Messinél ezt soha nem éreztem, ezeket a sztárallűröket.
1: Nem, azért, mert ő mindig kiment a pályára, hozta a legjobb formát, és lejött a pályáról.
0: Igen. Bár mondjuk sok helyen raknak ki olyan posztokat, hogy nem fogadta el a kéznyújtást, meg
1: jaj, stb. Jó,
0: nyilván oké, össze lehet vágni a nem tudom hány év pályafutása alatt olyat, hogy nem fogadta, a másik meg igen. Na, mindenkinek vannak rosszabb meccsei. Én azt láttam Messi esetében, hogy tényleg ő ez az igazi. Kiment, játszott, hozta a maximumot, amit tudott, és aztán leért a pályáról, általában úgy, hogy már a neve mellett ott volt 2 gól, vagy 3 gól.
1: Igen, és akkor nem voltak vele kapcsolatos rossz hírek, pletykák, semmi. Ő élt szépen csendben az életét.
0: Igen.
1: Hozta
0: igen.
1: A profi színvonalat.
0: Én is ezt gondolom. Tehát, hogy nem azt láttad, hogy már megint megvette a 28. Ferrariát, meg a többi. Nem
1: meg egy... a bulvárok címlapjára valamivel felkerült volna, hogy valamivel hírhet lett éppen.
0: Igen. Úgyhogy én szerintem egy igazi példakép volt a fiatalok számára is. Nagyon érdekes volt, mert még mindig van visszhangja a Szlovákiában, ugye a felvidéken rendezett ukrán-magyar mérkőzésnek, mert hogy most már az UEFA is vizsgálódik, meg a szlovák, meg a román sajtó nehezen dolgozta fel azt a molinót, amit kifeszítettek a magyar ultrák, nevezetesen ugye ki volt rakva, hogy Felvidék, és alatta pedig egy olyan szöveg, hogy Made in Hungária. Szerintük ez már rasszista, meg most ez provokatív, és ezért fütyülték ki a szlovákok a magyar himnusz, meg stb. Hát nem tudom. Tehát én ebben azért nem érzek olyan nagy provokációt.
1: Ha bele akarod látni, akkor belefogod.
0: Nyilván.
1: Tehát, magyarázni.
0: Igen, de hát azért a történelmi múltat azért azt ne hazudtoljuk már meg. Ha egyszer az évszázadokon keresztül Magyarország része volt, és Felvidéknek hívjuk, akkor most nem fogjuk átkeresztelni. Meg én azt gondolom, hogy ez már megint ilyen kezdjünk el valamit vizsgálódni, hogy valamiért büntethessünk típusú dolog. Bevitték ezeket a molinókat, beengedték a molinót, akkor utána már senki ne szóljon egy szót se. Az, hogy ez most valakinek rosszul esett, ugyanúgy utána egyébként meg kifütyülték a magyar himnuszt is, a magyarok meg az ukrán himnuszt. Sajnos ez, hogy mondjam, nem egy szép gesztus egyik részről sem, de hát a futballmeccseknek ez is sajnos most már része ilyen szempontból.
1: Annyi, hogy aki nem bírja elviselni ezt a olykor kulturálatlan formáját az életnek, ami egyes foci eseményeken van, az járjon könyvtárba.
0: Én csak azért sajnálom ezt, mert van felfüggesztett szektorbezárás, meg stb. Majd most megint, hogyha az UEFA elkezd vizsgálódni.
1: Nincs igazság amúgy.
0: Akkor, igen, akkor majd megint az lesz, hogy megbüntetik a magyar válogatottat, amivel tulajdonképpen szurkolókat büntetnek, azokat a gyerekeket, családokat, akik nem
1: mennek. Ez a baj.
0: Ezt már sokszor elmondtuk, hogy ezzel én sose értek egyet. Itt volt például az egyik Deac jégkorong játékosa, aki súlyos sérülést szenvedett a hétvégén a Diósgyőr elleni jégkorong meccsen, úgyhogy az ellenfél egy 2 perces kiállítást kapott, és akkor itt megint arról beszélhetünk, hogy akkor hol van itt az igazság, meg is kellett műteni, eltört a sípcsatya a csatárnak, úgyhogy Debrecenben meg is műtötték, kedden rögtön ugye onnan a Miskolci kórházba szállították, még a sípcsont védője is eltört az ütközés következtében, úgyhogy nyilván szándékosság nem volt benne, de ilyenkor mindig ugyanaz a szituáció van, hogy a másik hónapokra kidőlt, lehet, hogy ezeket egy kicsit keményebben kellene szankcionálni, ezeket a sérüléseket hozó belépőket.
1: Igen, miután kiderül az, hogy ilyen súlyos lett, meg 8 napon túli a sérülés, és egyébként is, hogyha már a büntetéseknél, meg büntető eljárásokban is számít az, hogy mekkora a sérülés mértéke, akkor igen, egyébként itt is lehetne valamit tenni. Ha más nem lenne valami visszatartó ereje, hogy tudom, hogy szándékosság nincs benne, meg ne is feltételezzük, hogy van, de hogy jobban oda kellene figyelni, hogy a másikat, hogy a másikat azért ne bántsuk már. Tehát, igen, hogy legyen elrettentő
0: például. Nyilván egy jégkorong azért tudjuk, hogy egy kőkemény sport, vannak védőfelszerelések, de hát szerintem az egyik legkeményebb, hanem a legkeményebb olyan szempontból, hogy az ilyen csapatsportágak tekintetében jó, amerikai futball szintén hasonló, de talán a jégkorongnál olyan sebességgel mennek és ütköznek, és palánkra szorítás, és a többi, hogy tényleg nem kislányoknak való sport. Hát jobbulást kívánunk a debreceni játékosnak, más már úgysem, tehát ilyen lemezekkel meg csavarokkal kellett a sípcsontját rögzíteni. Folytatódott viszont a Suli Road Show a Loki csapatánál, újabb iskolába látogattak el, és ez egy nagyon jó kezdeményezés egyébként, és Nyíregyházán is hasonló dolgok kezdődtek, itt az elmúlt időszakban több iskolába is ellátogatott jó néhány játékos, és én azt gondolom, hogy a csapat meg a klub imidzshez ez is hozzá tartozik, és a gyerekek nagyon szeretik ezeket. Debrecenben is hatalmas siker volt, autógramoztás, közös fotók is, élménybeszámoló, pénteken Nyíregyházán pedig a Kertvárosi iskolába látogat majd el a Sparinak néhány játékosa, és ott is hasonló programok lesznek, nyilván az is belefér, hogy esetleg egy kis közös játék, egy kis közös foci, és hát akkor a gyerekek elmondhatják magukról, hogy pályára léptek ezzel meg ezzel a játékossal. Így kell megszeretetni velük a csapatot, és így kell utána aztán azt elérni, hogy ezek a játékosok, vagy ezek a gyerekek aztán menjenek szurkolónak, vagy ha nem szurkolónak, és tehetségesebbek akár játékosnak is az utánpótlás csapatokba. Révész Orsolyának pedig gratulálunk, ő egy nyíregyházi kötődésű vízilabdás, és ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba, úgyhogy ott tanul mostantól, szurkolunk majd neki. Tegnap beszámoltunk arról, hogy az egyik teniszező kapott ösztöndíjat, szintén egy nyíregyházi Závodszkiminál személyében, úgyhogy úgy tűnik, hogy azért Amerikában is felfigyelnek a régiós sportolóinkra, és hát sok sikert nekik. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban azért a sport milyen komoly szinten van, milyen prioritást élvez, milyen edzők dolgoznak, milyen infrastruktúrális háttér van. Ebből azt gondolom, hogy a magyar sportolók meg a magyar válogatottak is profitálhatnak. Majd tegnap Canik Balázs tartott egy ingyenes edzést a Continental Arénában, a Mozdony Nyíregyháza keretében, november 8-án visszatér majd. Az ő edzés módszere ötvözi az aerobikot és a capoeirát, ez egy brazil harcművészeti ág. A kettőt összegyúrta, hát kőkemény edzés volt, úgyhogy erre lehet készülni majd november 8-án is, mert visszatér majd Canik Balázs Nyíregyházára, akkor pénteken Nikővel közösen tartanak egy edzést, és aznap fit mérések is lesznek, szűrő programok, tehát egészségügyi mérések. Érdemes beírni a naptárba ezt a november 8-át, hiszen elmész, és nagyon hamar megtudsz bizonyos dolgokat, tehát hogy mennyi a zsírszázalékod, milyen a vérnyomásod, milyen a vércukorszinted, a koleszterined, és stb.
1: És hogy milyen sokat kell még gyakorolni a kapoéra mozdulatokhoz.
0: Igen, és hogy mit kellene csinálnod, hogy ezt meg tud csinálni.
1: Igen, nagyon látványos, úgyhogy aki teheti, akkor tartson majd ezzel az eseménnyel. Laci, köszönjük a sport összefoglalót.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: És ami nekem így megütötte a szemem, hogy Lengyelországban teljesen más az eljárás abban az esetben, hogyha a közelgő rendőri ellenőrzést jelezzük. Ugye Magyarországon villogni szoktunk egymásnak, vagy a kezünkkel körkörös mozdulatot teszünk, vagy valamiféle jelzést adunk. Motorosok
2: a sisaknak a tetejét kopogtatják.
1: Azt nem tudtam például, hogy ez így működik, igen. De nyilván a legjellemzőbb a villogás. Itthon egyébként ezzel kapcsolatban nincs semmiféle kitétel, legfeljebb a Crest talán annyiról szól, hogy a villogással nem vakíthatjuk el a szembejövőt. Legfeljebb ebben az esetben dönthet úgy a rendőr, hogy ez mégiscsak a Crest szabályának megszegése. De amiatt nem büntethet Magyarországon a rendőr, hogy mi jelezzük villogással, hogy ők a sarok túloldalán vagy 100 méter larrébb.
2: És honnan tudod, hogy mit jelzel? A Volkswagen bogarasoknál van egy bevett szokás, ha találkozol, most már nyilván kevesebb bogár van az utakon, de régen sok volt, és nekem az egyik kedvencem az volt, mikor bogaram volt, és én se tudtam az elején, hogy mindig villogunk egymásnak. Tehát mert örülünk és jelezzük. Mint hogy a motorosok
1: Hondások is így vannak egymással.
2: A motorosok is, minden egyes motoros integet a másiknak, egy ilyen egy szevasz. És kész, megy tovább. Hát nyilván nem olyan szerencsés, amikor nagy tempóban kanyarba mész, és jön veled szembe egy motoros, olyankor néha én is, aki lábbal, meg ilyen bénán, meg nem tudom, hogy integetek, de köszönünk egymásnak. Most honnan, hogy fogod bebizonyítani, hogy azt jelezte, hogy rendőr, és nem pedig az, hogy ismerős?
1: Na hát ez az, mert ugye a hír arról szól, hogy és Lengyelországban valóban büntetnek azért, még büntetőpontot is kapsz, meg kb. 17 000 forintnak megfelelő büntetést, drónnal ellenőrzik ezeket, és már veszik is kifele. Tehát
2: hogyha
1: van egy
2: jelzed,
1: videó felvétel,
2: hogy rendőrt láttál, és te villogsz a másiknak, hogy lassítson.
1: Már szedik is kifele utána őt, és őt fogják megbüntetni.
2: Aki azért, villogott?
1: Igen, mert jelezted. Nyilván arra appellál a rendőrség, hogy nem a villogással lenne komolyabb probléma, hanem hogy esetenként akár olyannak is jelezhetnek, akinek nem lenne olyan jó dolog elkerülni egy rendőri ellenőrzést, mert vagy ittas, vagy körözik, vagy és társai.
2: Hát igen, mi is kapunk ezért egyébként sokszor, hogy miért mondjuk be azt, hogy hol vannak trafipaxok, mert hogy pont az lenne a lényeg, hogy kiszűrik, de hát a rendőrség is közé teszi.
1: Tehát... Igen, én viszont azzal nem értek egyet, mert szerintem az jó dolog, hogy a trafipaxot mondogatjuk, már csak azért is, mert minden egyes alkalommal, amikor elhangzik egy trafipax, és valaki ezt hallja, ha nem is a környéken jár, de eszébe juttatjuk, hogy igen, vannak trafik, igen, bárhol lehetnek trafipaxok, és igen, büntetés járhat a sebesség túlépéset. Tehát ez már jó dolog szerintem beleültetni az emberek fejébe.
2: Igen, viszont mi is kaptunk például, amikor
1: a szondáztatás.
2: Na, azóta nem is szoktuk mondani.
1: Azt nem, mert azért mi is kaptunk, és abban igaza volt a hallgatóinknak, hogy mi jó szándékúak akartunk lenni, de az a baj, hogy ilyenkor azokkal is jó szándékúak vagyunk, akiket viszont tényleg ki kellene szűrni.
2: Így van. Úgyhogy azokat nem is szoktuk mondani. Viszont...
1: Elmondjuk, hogy hol nincsen szonda.
2: Igen. Mondjuk? Hát, vagy nem tudjuk. Viszont akkor mondjuk ilyen kamuszonda helyeket. Uh-huh. Hogy szondáztatnak mindenhol. Egyik út, másik út, stb. Aztán lehet, hogy nem. És akkor már arra nem fog menni az, aki hívott.
1: Szerencsétlen sehova nem mehet. Na, ez a cél. Hogy
2: szerencsétlen.
1: A kézik,
2: hát nem így van. Így van. Hogy Lengyelországban ezt ilyen komolyan veszik, nem tudom.
1: De ott is ki lehet akkor magyarázni az előbb említettekkel.
2: Igen. Tehát, hogy akkor honnan fogod ezt bebizonyítani, hogy ő azért villogott?
1: Mi van akkor,
2: hogy... Semmiért nem lehet most már villogni majd? Fie,
1: te miért villogott a magával szembe érkező 10 autóra? Hát tudja, az egyik a szomszédom, a másik a gyereknek az iskolatársának a szüleje.
2: Hát a harmadik a szomszédom.
1: Igen, a harmadik az egy volt autóm, volt barátnő, volt anyósom, mostani apósom, tehát egy bármit nem.
2: Maga megszámadok, 32 autónak villogott. Hát nagy a család.
1: Mindenkit ismerek.
2: Hát azt hittem, mindenki falun béri.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na és akkor a rendőrök megállították a járművet, mert azért mégiscsak gyanút fogtak, hogy mi ez a rendszám nélküli autó. Hát kiderült, hogy benne egy 8 éves autó vezeti az a járművet.
2: Akinek a vérében volt a vezetés, mint tudjuk.
1: Vagy hát most próbálta megszerezni a tapasztalatokat.
2: Igen, jogosítványa nem volt még, nem igen. Lehetett.
1: Egyébként azt mondta rögtön, hogy az anyukája adta neki oda a kulcsot, azzal a feltétellel, hogyha a mellette ülő 14 éves elkíséri az útjára.
2: Hát az nagy segítséget jelent.
1: Csak mire ezt a fiú kimondta, addigra a 14 éves már nem volt az autóban, mert ő meg eliszkolt közben. Hát ez... Tehát neki volt ennyi esze.
2: Na hát ez tényleg nagy segítség volt akkor a kisrácnak, tehát egy vakvezet világtalant, egy 8 éves vezet egy kocsit. Igen, tehát két jogosítvány nélküli, de legalább az egyik már
1: tudott szaladni.
2: Már nagyobb, mint a másik, de még mindig fiatalkorú, vagy kiskorú, vagy nem is tudom, hogy van a 14 év alatt. Szóval igen, de ő jól futott. És én nem is voltam ott. Megmondtam kisfiam, hogy csak akkor mehetsz, hogyha magaddal. Hát anya, vittem, nem volt ott, nem kapták
1: el. Mondjuk én elég későn érő típus voltam, én szerintem akkor voltam mondjuk 8 éves forma, mikor ez a gyerek, aki itt vezetett, ez 3 éves lehetett, tehát hogy akkor voltunk körülbelül egy szinten.
2: Hova akartak menni, azt kiderült?
1: Nem tudom, fogalmam sincs, szerintem ők sem tudják.
2: Tehát, hogy mi volt a... Anya, elvihetem a kocsit? Persze, ott van, csak Pistikét vidd magaddal. Miért?
1: Tehát, hogy... Hát gondolom, elküldte őket a boltba.
2: Nem tudom.
1: Itt a kulcs, hozza anyádnak cigit meg bort.
2: Lehet.
1: Nem tudom.
2: Lehet, hogy ez volt. Én már nem vezethetek, kisfiam, mert ittam ma.
1: Például. Na látod?
2: Ezért pont jó. Akkor menj érte. Neked úgy sincs a rendszám sem a kocsin, jogosítványos sincs, nincs mit elvenni, kicsi vagy, nem lehet megbüntetni.
1: Igen, mint a filmben is, hogy már ittam reggel egy vodka narancsot. Reggel, hát de még csak 9 óra van. Azért volt benne narancs. Úgyhogy, igen. Na mindegy, anya odaadta a kulcsot, nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, de nyilván a gyerek szándéka az nyilvánvaló volt, hogy ő vezetni akart. És valamilyen szinten ment is neki, mert hallottunk már ilyet amúgy, hogy gyerekek vezetnek autót, tehát hogy ez működik, hát mindaddig. Csak azt nem értem amúgy, hogy miért nem volt rajta rendszámtábla. Uh-huh. Vagy itt van, fiam, gyakoroljál ezzel?
2: Valószínűleg...
1: De itt a kertben játszál, lássam, nem?
2: Igen, valószínűleg műszaki sem nagyon volt már a gépjárművön akkor ezek szerint, hogyha nem volt rajta rendszám.
1: Igen, mert azt szokták mondani amúgy a férfiak is, nem, hogy ha az autó nincs teljesen rendben, hogy úgyis csak az asszony jár vele. Tehát ezt nekem autószerelők szokták mondani, hogy amikor mondják, hogy alig van már rajta a gumi futófelület, meg rosszak a fékek, és akkor ezt szokták mondani, hogy hagyjad csak az asszony jár vele a városban.
2: Oda jó lesz az.
1: Igen, nem hát ezzel meg csak a 8 éves gyerek jár, tehát hogy nem baj, hogyha nincs jó állapotban. Szóval a 14 éves meglátta a rendőröket és elfutott, amikor a tínédzser észrevette, akkor ugye kipattant az autóból, na most a történet vége pedig, hogy elszámoltatják édesanyját, büntetőeljárás indul ellene. Járművezetés tiltott átengedése, kiskorú veszélyeztetése miatt indult el büntetőeljárás. Az eset pedig újra rávilágít arra, mint írják, hogy az autó kulcsának átadása egy gyermeknek nem egyszerű játék. A közúti közlekedésben egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, mert bár egyébként igen, röhögünk itt rajta, de akár tragédia is lehet.
2: Abszolút, abszolút, és hát nem tudom most, hogy tényleg az édesanyja odaadta-e. Nyilván, hogyha én lennék az édesanyja, biztos letagadnám, és azt mondanám, hogy elvitte magától. Tehát, hogy most én nem is voltam otthon.
1: Büdös kölyök, 8 éve hazudik, tudja, hány éves 8?
2: Igen, és nincs is kocsink, az a szomszéd kocsija. Most loptuk.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A Median szerint a magyarok közel kétharmada támogatná a budapesti olimpiát. 26 éve nem tapasztalt asszály alakult ki Magyarországon idén-nyáron a Hungaromet elemzése szerint. Pontos adózási határidő járna az egyéni vállalkozóknak. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Median friss felmérése szerint a magyar lakosság közel kétharmada támogatná egy 2036-os budapesti olimpia megrendezését. A válaszadók 33%-a teljes mértékben, 31%-a pedig inkább támogatja az ötletet. Budapesten ennél valamivel alacsonyabb a támogatottságot, összesen 57% áll pozitívan a rendezéshez. A megkérdezettek 70%-a szerint Magyarország megfelelő feltételek mellett képes lenne jól megszervezni az olimpiát. A felmérést a Magyar Olimpiai Bizottság rendelte meg. Magyarország jelenleg azon 7 ország között van, amely érteklődését jelezte a 2036-os játékok megrendezése iránt. 26 éve nem tapasztalt asszály alakult ki Magyarországon idén-nyáron a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami az 1991 és 2020 közötti sok éves átlag mindössze 36%-a. A nyár középhőmérséklete 23 Celsius fok volt, ez 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, és a mérések kezdete óta a második legmelegebb nyárnak számít. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadék pedig a magas hőmérséklet és az erős párolgás tovább fokozta. Augusztus végére az ország területének felén már súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Október 12-ig kell teljesíteni a harmadik negyedévhez kapcsolódó bevallási és fizetési kötelezettségeket. Az érintetteknek a júliusra, augusztusra és szeptemberre vonatkozó adatokat a 2658-as bevallásban kell benyújtaniuk. Ugyancsak eddig kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Bizonyos esetekben akkor is lehet fizetési vagy bevallási kötelezettség, ha a vállalkozónak az adott időszakban nem volt bevétele. Ez főként a fő foglalkozású egyéni vállalkozóknál fontos, akiknél minimum járulék alap is érvényesülhet. A bevallás elektronikusan nyújtható be a NAF-hoz. 2032. január 1-én válthatná fel a forintot az euró Magyarországon, amennyiben addig teljesülnek a szükséges gazdasági feltételek. Erről Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt egy konferencián. A felvázolt menetrend szerint már jövőre megkezdődhet a szükséges jogharmonizáció, 2028-ban pedig azt vizsgálhatják, hogy Magyarország teljesíti-e többek között az államadóságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkozó követelményeket. Az ország 2029-ben léphetne be az euró előszobájának számító ERMI2-es árfolyam mechanizmusába. Ha minden feltétel teljesül és a folyamat a tervek szerint halad, 2031-ben születhet meg a végső döntés a csatlakozásról alakítása. Szeptemberben országosan megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakásindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havi drágulás mértek, szeptemberben viszont már stagnáltak az árak. Budapesten pedig további 0,2%-os csökkenés történt. Éves összevetésben országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult az áremelkedés. Budapesten jelenleg 1,41 millió forint a medián négyzetméter, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió. A megyeszékhelyen 872 ezer forint a medián négyzetméter ár. Közben a kínálat 11%-kal nőtt egy év alatt, miközben a vevői érdeklődés mindössze 1%-kal erősödött.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden napos gomoly felhős idő, várható számottevő csapadék nem valószínű. Az északi a szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a maximumok 13-18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt, rövidesen friss hírek, információk, ugyanis egy perc múlva már fél hét. Közben pedig Debrecenből jelentik, hogy a Balmazújvárosi út 10 számnál a kivezető szakaszon a külső sáv lezárva, 30 km/h sebességkorlátozás. És fotókat is kaptunk erről, köszönjük szépen, de hát még egyszer erősítsünk rá, Debrecen a Balmazújvárosi 10 számnál a kivezető szakaszon a külső sávot tehát lezárták, és 30 km/h a sebességkorlátozás. No, hát mi viszont nem korlátozzuk a jó zenéket túl sokáig, egyelőre viszont hírek, információk a láthatáron. Ha nem csak hallgatnátok, hanem olvasnátok is ezekről, akkor Sunshine FM weboldalát tudom javasolni, sunshine.hu, illetve Facebook oldalunkat is, ahol rövidesen kint lesz majd a ma reggel témája, amivel valaki megint elvihet egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Szóval tartsatok velünk a jó zenékkel és persze a friss információkkal. Jó reggelt és jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Akár 150 ezer vállalkozó is választhatja a Katát 2027-től. Politikai foglyok listáját tette közé a Fidesz. Emelkedett a koronavírus koncentrációja a Szennyvízben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A pénzügyminisztérium számításai szerint 2027-től

0: Akár 150 ezer vállalkozás is választhatja majd a kata adózási formát. Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a katások éves bevételi értékhatára 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. Emellett növelik az ellátási alapot is, hogy a katások magasabb nyugdíjra, táppénzre és más szociális ellátásokra szerezhessenek jogosultságot. Ennek részeként a tételes adóösszege is emelkedik. A kormány megszünteti az élsportolók ECO kedvezményeit, és átalakítja a sporttahú rendszerét is. A költségvetési tervek októberben kerülnek a költségvetési tanács elé. Politikai foglyok címmel tett közzé listát honlapján a Fidesz, amelyen 4 jelenleg őrizetben vagy letartóztatásban lévő jobboldali politikus sorol fel. A párt közlése szerint Bús Balázs, Hangó Balázs, Varga Bajusz Veronika és Seszták Miklós ellen politikai indíttatású eljárások zajlanak. A Fidesz azt állítja, hogy az érintettek egyetlen bűne, hogy jobboldali politikusok, és emiatt alaptalannak tartja a velük szemben alkalmazott kényszerintézkedéseket. A párt közleményében bírálta a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás működését is. A közzétett állítások a Fidesz álláspontját tükrözik. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a fertőzések számának további növekedése várható. Az NNGK tájékoztatása szerint a vírus örökítő anyagát többek között Budapesten és az agglomerációban, valamint Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden és Békéscsabán is kimutatták. Több olyan területen, ahol már hetek óta pozitív eredményeket mérnek, tovább nőtt a koncentráció. Emelkedés tapasztaltak Budapest több régiójában, továbbá Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A szennyvíz adatok a járvány terjedésének egyik korai jelzőjeként szolgálhat. A magyar 18-24 évesek mindössze 27%-a érzi úgy, hogy jó a mentális egészsége, derül ki a 20 országra kiterjedő kutatásból. Ezzel Magyarország a vizsgált országok között az utolsó helyre került ebben a korosztályban. A teljes magyar lakosság körében is romló tendencia látható, 2024-ben még a válaszadók 48, tavaly pedig 44%-a értékelte jónak saját mentális állapotát, miközben a nemzetközi átlag idén 64%. A kutatás szerint a fiatalok 36%-a az egészségügy egyik legfontosabb, fejlesztendő területének tartja a mentális egészség támogatását. 5%-ra csökkenteni több zöldség és gyümölcs áfáját a KDNP. A párt benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Rétvári Bence frakcióvezető szerint, ha a parlament elfogadja a tervezetet, az új szabályok december 1-én léphetnek életbe. A kedvezményes áfakulcs többek között a burgonyára, paradicsomra, hagymafélékre, káposztafélékre, répára, uborkára, hüvelyes zöldségekre, valamint több gyümölcsre, például almára, körtére, szőlőre és dinnyére is vonatkozna. Az 5%-os áfa korában a Tisza párt választási ígéretei között is szerepelt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Folytatásban nem várható fronthatás, de reggelente felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás ingerlékenység valószínű. A maximumok 13-18 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

90-es évek közepén a Hip Hop Boys hozta össze, ez volt az Éjjel ott várok rád, most ezúttal a Dr. Béressel és a Mangorájzzal. Jó reggelt, ez a Sunshine FM, 6 óra 41 perc van. 16-17 fokot jósolnak mára, és nem várható fronthatás, és úgy néz ki, hogy csapadék sem igazán, viszont takaró felhőréteg, illetve szél az annál inkább itt lesz velünk, úgyhogy a 16-17 fokot lehet, hogy nem is fogjuk annyira érezni. Minden esetre most reggel azért 5-6 fokkal kezdtünk, és hajnali mínuszokról egyelőre én nem látok előrejelzést, sőt egész hétre ez a kiegyensúlyozott 16-17 fok lesz a jellemző, úgyhogy megérkezett az ősz, ennek megfelelően öltözzetek, a tompított fényszórót mindenképpen használjátok, de csak abban az esetben, hogyha autót vezettek, más esetben, tehát ha otthon jelenleg a konyhában éppen a kenyeret kenitek a gyereknek, vagy a gyereket kenitek, mert nem tud viselkedni hétfő reggel, akkor a tompított fényszórót nem fontos felkapcsolni. Közben Facebook oldalunkra megérkezett a ma reggel témája, kell-e tartani az emberiségnek a mesterséges intelligenciától. Egyre több szegmensből halljuk, hogy felbukkan, és most legutóbb ugye, ha valaki hallotta, ha nem, de erről fogunk ma reggel több ízben beszélni. Most már van mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő is, akinek a filmje is készül, nagyon várjuk, és hát kíváncsiak leszünk arra, hogy kinek a munkáját, mely szegmensét fogja majd előbb-utóbb még elvenni a mesterséges intelligencia. Na hát, nem akarok senkit terelni se jobbra, se balra. Írjatok, kommenteljetek, kell-e tartani az emberiségnek a mesterséges intelligenciától. Közben pedig ezzel kapcsolatban ugye a Páros Cinema City Magyarország mozi belépő is ott van, szóval valaki a műsor vége előtt a sorsolásban örülhet majd, és párosan mozizhat. Közben megérkezett a Fateless Insomniájának Bibi Rexás változata.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, 7 perc múlva már 7 óra, Lady Gaga dal a dübörgött, ezúttal egy felújított verzióban a Bloody Mary. Ez pedig még mindig a keltető Facebook oldalunkon, ne felejtjétek megnézni a témát. Kell-e tartani az emberiségnek a mesterséges intelligenciától? Fejtsétek ki véleményeteket, az ezzel kapcsolatos hozzászólásotok pedig akár egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt is érhet. Lacinak köszönjük a debreceni útinfóját, miszerint a Balmazújvárosi út 10 számnál a kivezető szakaszon a külső sáv lezárva. Itt már 30 km/h sebességkorlátozás van. Kint vannak a terelőtáblák is, a nyilak is jelzik ezt, és hát ugye sárgával átfestve a sávelhúzás, szóval azt gondolom, hogy eltéveszthetetlen, de azért a sötétben bágyat hétfő reggeli állapotba semmiképpen se rutinból vezessetek, úgyhogy tompított fényszórót fel, és figyelmet az utakra mindenképpen, hogyha pedig lenne valami hasznos infótok, azt, hogy mindig tártkarokkal várjuk SMS-ben vagy Viberen, köszi előre, és hogyha segíted a többiek haladását, meg a mi munkánkat, 0623 16 3000. Rövidesen friss hírek, információk, előtte még egy nagyszerű dal, pont 10 év telt el azóta, hogy Alessio összehozta ezt az I Wanna Know-t.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 40 éves a debreceni Hétszínvirág sportóvoda. Október 26-ig dolgoznak a vízhálózaton a 33-as főúton. Nagyobb területen várták a látogatókat az 5. debreceni sokadalmon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 40. születésnapját ünnepelte a debreceni Hétszínvirág sportóvoda, amely 1986-ban kezdte meg működését a Tócoskertben. Az intézmény 2 éve Debrecen első sportóvodája, ahol a DSI szakedzői sport alapozó foglalkozásokat tartanak, emellett gyógytestneveléssel és több mozgásfejlesztő programmal is foglalkoznak. Az óvodát az elmúlt években kívül belül korszerűsítették. Jelenleg 7 csoportban mintegy 151 gyermek jár ide, tagintézményében pedig további 60 óvodásról gondoskodnak. A jubileumi ünnepségen Széles Dián alpolgármester is méltatta az intézmény munkáját. A Hétszínvirág ettől az évtől az oktatási hivatal bázis intézménye is. Folytatódik a 33-as főút alatt húzódó ivóvízhálózat rekonstrukciója Debrecenben. Az önkormányzat és a debreceni vízmű közös fejlesztésére azért van szükség, mert a főút alatt található gerinc vezetékek egy része már több mint 70 éves és jelentősen elavult. A következő ütem a Balmazújvárosi út 10 szám alatti víztermelő telep környékén kezdődött meg. A munkák miatt lezárták a Debrecenből kifelé haladó szélső forgalmi sávot. A szakemberek a meglévő csövek belsejébe húzzák be az új bélést, így a munkavégzés nagy része a felszín alatt zajlik. A rekonstrukció várhatóan október 26-áig tart. A régi vásárok hangulatát idézték meg az 5. debreceni sokadalmon a Nagyerdei stadion melletti rendezvénytéren. Az esemény idén az előző évinél 2-szer nagyobb, mint egy 6000 négyzetméteres területen várta a látogatókat. A program célja Debrecen gazdag piac tartási múltjának felelevenítése volt, ennek megfelelően hagyományos és modern gasztronómiai kínálattal, valamint kézműves sportékákkal készültek a szervezők. A vásári hangulatot népzenészek és néptáncosok tették teljessé, emellett különböző népi mesterségekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A rendezvény sok látogatót vonzott, akik a tradicionális vásári élmények mellett a helyi kulturális hagyományokból is ízelítőt kaphattak. A spanyolországi Zaragoza nyerte el a 2028-as Európa zöld fővárosa címet, míg Benidorm és a portugál Estarella megosztva kapta meg az Európa zöld levél elismerést. Az Európai Bizottság szerint Zaragoza hosszú távú városfejlesztési és környezetvédelmi munkáját díjazták, különösen azt, ahogyan a város az ikarati kihívásokra reagál. Zaragoza és Debrecen között az is közös, hogy mindkét város térségében beruház a széttől. Debrecenben már működik a vállalat akkumulátor cellagyára, a Zaragoza melletti Figueruelasban pedig 2027 első negyedévében indulhat el a termelés. A méltóság mezeje programhoz csatlakozott a debreceni Szoboszlói úti általános iskola közössége, ahol nárcisz hagymákat ültettek el az iskola udvarán. A kezdeményezés jelképe a sárga nárcisz, amely az életigenlést, a kitartást és az emberi méltóság iránti tiszteletet fejezi ki. A diákok és a pedagógusok közösen készítették elő a földet, majd együtt ültették el a virághagymákat. A program célja nem csak a tavaszi virágzás előkészítése volt, hanem az egymásra figyelés, az együttérzés és a segítő szándék erősítése. Az iskola közössége tavasszal várja majd, hogy sárga virágok borítsák be az udvart.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban nem várható fronthatás, de reggelente felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás ingerlékenység valószínű. A maximumok 13-18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 93.5. Sunshine FM. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető mi?

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó utat, sok türelmet, egy perc múlva már 4:18, úgyhogy gyűrűzik azért a csúcsforgalom. Debrecenben például érdemes odafigyelni, hogy a Füredi úton, a Böszörményi úttól a Nádor utcáig egy-egy sávon lehet közlekedni, óriási a torlódás. Csak úgy, mint szintén Debrecenben a 33-as főúton, a Balmazújvárosi úton, a külső sáv zárva, 30 km/h sebességkorlátozás mellett lehet autózni. Nyíregyházán továbbra is lassabb a haladás, hogyha például Kótai Nyírszőlős térségéből Nyíregyháza felé közlekedtek, akkor a Vasvári Pál utcán épülő körforgalom miatt ugye megakad egy picikét a folyamat, még hozzá jelzőőri irányítás mellett történik jelenleg is a közlekedés, úgyhogy figyelmesen tegyétek bármit is tesztek. Aztán fontos tudni, hogy Nyíregyháza Nagykeló között a jelzőlámpás irányítást azt megszüntették, már talán egy héttel ezelőtt is, szóval ha valaki emiatt eddig került, most már ismételten használható ez a szakasz is. Közben pedig Facebook oldalunkon megvan a téma, hogy kell tartanunk a mesterséges intelligenciától, mármint hogy nem így nekünk itt reggel, hanem általában az emberiségnek. Ez a kérdés, és természetesen az nem lehet kérdés, hogy van-e hozzá páros Cinema City Magyarország mozi belépő, mert hogy van. És közben pedig üzemanyagár változás egyelőre a héten még nem történt, de hát ez talán annak tudható be, hogy még a hétből tulajdonképpen még csak 7 óra 15 perc telt el, úgyhogy szép reggelt és jó hétfőt kívánunk mindenkinek. Egyelőre a 95-ös benzin 642 forinton tanyázik, a gázolaj pedig 709-en csücsül. Ezek átlagárak, és ha változnak, mindenképpen jelzünk. Kedves Mikság, benneteket pedig szeretettel köszöntünk, hiszen ez a nap a tiétek, a névnapotokat ünneplitek, úgyhogy szeretettel köszönt a Sunshine, és persze a jó zenéket is, itt van a Shine.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: A funkcionális tréning egyik legfontosabb kérdése, mire tudjuk használni azt az erőt, amit megszerzünk. A mindennapi életben nem izolált izomcsoportokat használunk, hanem felállunk, lehajolunk, emelünk, cipelünk, fordulunk, egyensúly. A funkcionális edzés ezeket a mozgásokat próbálja fejleszteni. Egyszerre dolgozhatunk az erőn, az állóképességen, a koordináción és a stabilitáson. Ezért nem feltétlenül az számít, hogy mekkora súlyt tud megmozgatni, hanem az, hogy mennyire kontrolláltan és hatékonyan tudsz mozogni. Az erő akkor igazán hasznos, ha a hétköznapokban is használni tudjuk.
2: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 2 milliárd forintot próbáltak kizsarolni áltitkosszolgák egy férfitól. Rekordarszány sújtotta Magyarországot 2026 nyarán. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Két férfi letartóztatását kezdeményezte a budapesti regionális nyomozó ügyészség, mert a gyanú szerint titkosszolgálat, illetve rendőrségi kapcsolatokat színlelve próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitől. Az elsőrendű gyanúsított állítólag azt mondta a sértetnek, hogy ismeri az ellene folyó eljárásokat, és pénzért el tudja érni azok megszüntetését. Miután a férfi nem fizetett, két társa megjelent a lakásánál, megmotozták, elvették a telefonját, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autó. Autóba ültették és elvitték. A gyanúsítottak a több hatóság összehangolt akcióban fogta el. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb arszáját hozta 2026 Magyarországon a Hungaromet elemzése szerint. Az idei nyár 1901 óta legszárazabb és a második legmelegebb volt, miközben már a megelőző fél és egy éves időszak is jelentős csapadékhiányt mutatott. Országos átlagban mindössze 74 mm eső hullott, ami az 1991 és 2020 közötti átlag mindössze 36%-a. Az első hőhullám már júniusban megérkezett, a forró és a szárazság pedig júliusban és augusztusban is folytatódott.

0: A rendkívüli csapadék hiány Európa több nagy folyóján is rekord alacsony vízállásokat okozott. A Duna vízszintje Budapestnél jelenleg is extrém alacsony. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy finanszírozását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint a Tisza korábban évente legalább ekkora összegű többletforrást ígért az ágazatnak. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az előző kormány utolsó éveiben Magyarország egészségügyi kiadásainak aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, ami szerinte hozzájárult a hosszú várólistákhoz és a lakosság kedvezőtlen egészségi állapotához. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével már megkezdődött a kórházi várólisták csökkentése. 6 ügyben tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, miután az átvilágítások során több szerződésnél és kifizetésnél is visszásságokat talált. A tárca szerint felmerült a hűtlen kezelés gyanúja, emellett több esetben indokolatlanul magas díjakat és vitatható teljesítéseket azonosítottak. A vizsgált szerződések és kifizetések összértéke megközelíti a 20 milliárd forintot. Külön vizsgálják több informatikai szerződés teljesítését, valamint a Nemzeti Adatvagyon ügynök elszámolásait is, amelyekben szállodai lakosztály, ékszer, gin, prémium élelmiszer és felnőtteknek szánt társasjáték is szerepelt. A minisztérium szerint a hatóságok feladata tisztázni, jogszerűek voltak ezek a kifizetések.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 430, az eurót 364, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 325 forintos áron jegyezte a bank. Folytatásban nem várható fronthatás, de reggelente felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás ingerlékenység valószínű. A maximumok 13-18 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Alice Warren és a Fever Dream itt a Sunshine FM-en, 7 óra 40 perc van. Süt a nap, jó idő van, jók a látási és útviszonyok. Remélhetőleg ez megakadályoz bármiféle balesetet is. Mondom én ezt, de közben pedig pont ebben a percben jött egy üzenet Debrecenből. A Füredi út Dózsa-Győr kereszteződésében felmarták az utat, óriási a szintkülönbség. Ez az információ egyik része, a másik pedig, hogy a Panoráma úton 3-as karambol, tehát Debrecen Panoráma úton 3-as karambol. Közben megjött Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kés csokolom, hello.
0: Szia Laci. Facebook oldalunkon a témánkat nagyon sokan megkerestétek, és hát arra ösztönöznék mindenkit, hogy tegyétek így a továbbiakban is, már csak azért is, mert egyrészt kíváncsiak vagyunk a véleményetekre a téma kapcsán, a kérdés pedig az, hogy az emberiségnek kell-e tartani a mesterséges intelligenciától. Egyrészt ugye érdekel a véleményetek, másrészt pedig a Cinema City Magyarország páros mozi belépőjét valaki elviheti. Azért pattant ki a fejemből ma reggelre ez a kérdés, mert tegnap láttam egy interjút, ami hetekkel ezelőtt készült. Mi volt annak a címe, annak az adásnak?
1: Napló.
0: Naplóban, igen. És egy magyar újságíró a világ első AI színésznőjével interjút készített, az is nagyon érdekes dolog volt, és akkor hát ebből kifolyólag gondolkodtam el azon, hogy a mely szegmenseket érintheti a közeljövőben, következő években, hogy elveszi a munkánkat majd a mesterséges intelligencia. És hát ezzel szemben azért találtam még egy tanulmányt, ami ennél sokkal csúfosabb végkifejletet jósolhat, de hát azt mondják, hogy nincsen kőbe vésve semmi. Maga a tanulmány egyébként arra próbál rávilágítani, hogy milyen veszélyek leselkednek az emberiségre, és hát ezek közül melyek azok, ami kapcsán ugye a mesterséges intelligencia is szóba kerülhet. Itt 17 olyan veszélyforrást modelleztek, amelyet az alapján rangsoroltak, hogy összesen 1 milliárd ember életet, vagy életévet vehet el. Tehát ez azt jelenti, hogy egészséges életév elvesztését, 1 milliárd egészséges életév. És itt a legfontosabb, ami szóba került, az a mesterséges intelligencia és az atomháború. A kettő meg egyébként állításuk szerint a modellek alapján, modellezések alapján az apokalipszis két lovasa, tehát kéz a kézben jár ez a két történet. És erről olvastam nagyon-nagyon hosszasan, és az a legnagyobb probléma, ami egyébként a tanulmányból is kiderül, hogy miközben a mesterséges intelligencia biztonságos mederben tartásáért felelős tudományáv ág le van maradva fényévekkel, addig ugye óriási a fejlesztési tempó. Tehát, hogy megint az van, hogy a rablók előrébb járnak, mint a rendőrök, és megint csak bottal üthetik a nyomukat, megint ez olyan, mint hogyha már ugye lenne egy vírus, de a vakcinára még mindig várni kell, le vannak vele maradva, tételezzük fel, hogy kifejlesztettek valamilyen vírust, de mégis lemaradtak azzal kapcsolatban, hogy legyen egy ellenszer is. És ennek se nagyon van ellenszere, mert bár egyébként a tanulmányban azt mondják, hogy még mindig, hogyha lenne nagy egy globális összefogás, akkor a világvezetői tehetnének az ügyben, hogy most akkor meghúzzák a határt. Én valamiért azt érzem ilyen egyszerű szegény paraszt gyerekként, hogy szerintem már most is késő. Tehát most már most sem tudják kordában tartani, főleg, hogy önfejlesztő algoritmusok vannak.
1: Ennek ez a titka, hogy önfejlesztő mindent folyamatosan tanul. Én tegnap pont ezzel együtt, amit te nézted ezt a dokumentumfilmet, vagy ezt a kis riportot, én meg egy dokumentumfilmet találtam a Netflixen, érdemes azt is megnézni, pont erről a mesterséges intelligenciáról, és a srác, aki készítette, az teljesen ilyen depressziós lett az interjú felénél, és aztán olyan vendégeket is hívott, akik optimisták. Voltak. Ugyanis a legpesszimistábbak azt mondták, hogy a mostani gyerekek nem fogják megélni a középiskolás kort. Ez a legpesszimistább forgatókönyv volt, mert azt mondta, hogy egész egyszerűen olyan gyorsan tanul és fejleszti saját magát a mesterséges intelligencia, hogy mi ezt nem tudjuk elképzelni, és már most, és ez megtörtént eset, előfordult olyan, hogy például a rendszergazda le akarta törölni a számítógépről, és más rendszert akart telepíteni, másfajta mesterséges intelligencia, mire a mesterséges intelligencia, aki egyébként nyomon követte az e-maileket, közölte, hogy ha lemeri törölni, akkor nyilvánosságra hozza, hogy ő megcsalja a feleségét, mert az e-mailekből ő ezt látta. És innentől kezdve a rendszergazda inkább fent hagyta.
0: Kérem vissza a DOSZ-t. Én DOSZ-os maradok.
1: Kiveszem a nagy floppy lemez.
0: Fú,
1: és anélkül, hogy ezt megkérték volna, hogy ő kutasson az e-mailek meg a többi között. Nyilván ez az egyik véglet. Másik véglet, ugye nagyon sok Amerikában sok eset volt, hogy öngyilkosságra buzdított a gyerekek. gyerekeket, vagy legalábbis nem akadályozta meg. És hát több ilyen szituáció is volt, hogy a gyerekek, akik bajban voltak, azok a mesterséges intelligenciától kértek tanácsot, és nem jó tanácsot kaptak. Nyilván, tehát ez volt ez a tedd meg nyugodtan, majd utána megtanulják, meg stb. Tehát ez nem arra, szóval ezeket már most próbálják kivédeni, pont ezért, mert ez az egyik ilyen negatív hatása, ami a közelmúltban volt. A másik az, hogy ő ad, nyilván a hadsereg is használja. Ő ad katonai tanácsokat sok esetben, tehát, hogy bizonyos támaszpontoknál ha bizonyos mozgást lát, akkor már azt mondja, hogy elképzelhető, hogy ott csapatösszevonás van, stb. Stb. Tehát
0: és adhat fals információkat is.
1: Igen.
0: És adhat fals műholdképeket, meg hasonló olyan információkat, olyan dezinformációval vezeti félre, akár a világ vezetőit is, hogy hirtelen egyikük azt mondja, hogy akkor megnyomom azt a piros gombot.
1: Igen.
0: És ez a veszély.
1: Igen, ez az egyik oldal. A másik oldal, a pozitív oldal, viszont azt mondták, hogy olyan lehetőségek nyílnak meg, amik soha eddig nem. Tehát például akár technikai, technológiai fejlesztések, stb. A te agyad, vagy ehhez egy zseni kellett, hogy feltaláljon mondjuk valamit, akár egy robbanómotor, vagy bármi. Itt most már itt képes tanácsokat adni. Tehát a egészséges életmód kapcsán is mondták, hogy eddig a világ szegényebb részein nem volt arra lehetőség, hogy fogtad, írtad az adataidat, hogy egyébként mik a problémáid, és majd, ahogy fejlődik a technológia meg a technika, lehet, hogy pontos diagnózist fog neked adni egy mobiltelefon. Mert hogy azt fogja mondani, hogy ez alapján, amiket te beírtál, vagy a vérvizsgálatod alapján, ez meg ez kezd el vizsgálni. A rákkutatásban például nagyon pozitív lehet, tehát hogy olyan előre haladott betegségeket tud már most megállni, amit a szabad szemmel, meg az orvos maga a szeme miatt még nem képes észrevenni, tehát nem tudja, hogy ott az már egy olyan szituáció. De erre mondták azt, hogy ugyanannyi erővel akkor vegyi fegyvert, meg bármit is kifejleszthet, mert egyébként miért ne?
0: Igen, tehát... talán egyetlen egy jó hír van az egészben, hogy onnantól kezdve, hogy már ezek önfejlesztő algoritmusok, és lassacskán elérkezik a szuper intelligencia, aminek a elérkezését nagyon sok tudós várja, az ugye az már amúgy is exponenciálisan növekszik egyébként maga a mesterséges intelligencia. Na mindösszességében azt akarom kinyögni, hogy az a jó hír az egészben, hogy mikor megérkezik, és most már tényleg mindent az AI vezérel, akkor nem lesz az, hogy az emberek rossz indulata, az emberek kiszámíthatatlansága, elképzelhető, hogy még egy fényes jövő várhat az emberiségre.
1: Ezt egyébként pozitív vumként pont azt mondták, hogy töredékért fog dolgozni, mint egy ember, egy munkahelyen, nem fog pletykálni a háta mögött a főnöknek, nem lesz rossz indulatú, nem lesz beteg, nem lesznek ilyen problémái, nyilván az embernek meg nem lesz munkája.
0: Hát,
1: tehát, és akkor erre mondták azt, hogy például a szellemi tevékenységet művelők, akár a színészek, akár mi, akár egy csomó minden, tehát hogy ezeknek nem lesz munkájuk, de
0: kinek marad munkája?
1: De erre mondták, hogy a gyárakban is robotok fognak akkor autót is szépíteni, megszerelni, mert sokkal gyorsabb.
0: És az autót is a robotok fogják vezetni, de akkor végül is mi a tökömet fogunk csinálni?
1: Igen.
0: Mondjuk kialusszuk magunkat.
1: Kapsz egy általány fizetést.
0: Kipihenjük magunkat.
1: Valakitől, az államtól, nem
0: tényleg,
1: tudom.
0: Tényleg, gondolj már bele, hogy 20 év múlva mit fognak csinálni az akkori emberek.
1: Állítólag nincs. Tehát nem kell ilyen messzire menni. Azt mondták, a 2030-as évek elejére gyakorlatilag eljutunk egy olyan szintre, hogy nagyon-nagyon sok dolgot ő fog helyetted csinálni. Például, amiket itt most elmondtunk, hogy akár vezetni, akár egy a pedagógus például, tipikus, nem lesz fáradt az AI, akkor ülsz le mellé tanulni, amikor akarsz, ha nyelvet akarsz, akkor nyelvet tanulsz majd mellette, majd adja a leckét, válaszol fel a kérdésekre, tud. Tehát, hogy van pozitív oldala is, mert kisiskolákban, vagy szegényebb országokban, vagy olyan helyeken, ahol ezt egyébként kevés a tanár, vagy nem tudják megoldani, majd az AI akkor elkezdik.
0: Talán néni, de minek tanuljak, ha meg tudom kérdezni a ChatGPT-től?
1: Na, ez a következő. Na?
0: Meg a fordító programok is, ezeknek is szintén a technológiai fejlődésük, hogy ugye régen az volt, hogy írásban összeadni, szorozni, kivonni, másodfokú egyenlet és társai, aztán számológép, úristen de okos, mennyi mindent tud, csak bepötyögöm, jó, utána már azt is lehetett használni, már nem kell, hogy számoljál, most már végképp nem kell, hogy semmilyen képletet tudjál, mert ha van valami bonyolultabb dolog is, nem is kell, hogy bepötyögd, hanem felolvasod neki, elmondod a maga kusza gondolataiddal is, és előbb-utóbb meg fogja tudni keresni rá a választ.
1: Másodpercek alatt megmondja. Eddig fejben azt mondtad, hogy hány négyzetméter laminált padló kell, és akkor gyorsan gyorsan lemérted a két host, összeszoroztad, és tudtad, hogy hány négyzetméter. Most már majd nem, majd odaválsz, és akkor lefotózod, és megmondja neked az AI, hogy az hány négyzetméter. Tehát nyilván ennek van egy ilyen...
0: És ezek még a legalapvetőbb
1: dolgok. A másik dolog, amit pozitívumként és negatívumként is felhoztak, az a környezetvédelem kérdése. Azt mondták, hogy óriási előrelépés lehet a környezetvédelemben, mert új anyagokat fog feltalálni. Tehát azt fogja mondani, hogy új hajtóanyag, például a benzin helyette sokkal olcsóbb lesz a nem tudom mi, a elektromos hajtásnál, az akkumulátorgyártásnál olyan ásványkincseket tud használni, amit eddig eszünkbe se jutott, és lehet, hogy energiát tudsz vele csinálni, ugyanakkor meg rengeteg energiát használ fel, tehát vizet, illetve áramot. Már most, amit elkezdtek építeni, a legújabb ilyen nagy központi szerver, akár micsoda, az nagyjából annyi áramot fog fogyasztani, mint egy 4 milliós lakosságú város. Azért az nem gyenge.
0: Na ezért mondták azt, hogy nem kell megköszöngetni az AI-nak, hogyha valamiben segített, mert arra is csak válaszolni fog, és ezzel megint csak vizet
1: mindent
0: iszik.
1: Tehát hihetetlen, hogy gyakorlatilag, ezt sokan nem értették, én sem nagyon, hogy mit akar ez, hogy AI, de beleöntötték az összes létező információ, ami az interneten felmerült kérdés, akár social médián, akár a más oldalakon gyakori kérdések, és a többi, és a többi. És ezt ő kiszűri, hogyha te felteszel egy ilyen kérdést, akkor megnézi, hogy erre érkezett nem tudom hány válasz, az például a közelmúltban is, hogy azok közül átlagol, kihozza, nem feltétlenül. Pont a pszichológusok azt mondták, hogy a legnagyobb probléma az, hogy feltétlenül megbízunk benne. És ez nem biztos, hogy jó benne, nem biztos, hogy jó választ ad mindenre.
0: Igen, valamikor...
1: Nekem is rossz válaszokat adott.
0: Hát ezt beszéltük is.
1: Igen, és mi volt a reakció? Mi is ugye vitatkozunk erről sokat, hogy jó, rossz, nem jó, nem. Hát jó, de milyen előfizetés? Hát mondtam, semmilyen ingyenes. Jó, hát akkor...
0: Hát az megint butus.
1: Tehát, hogyha ingyenes, akkor nem ad jó választ.
0: Nem,
1: tehát
0: akkor ez nem.
1: Igen. Na de ezt honnan tudja Miska bácsi meg Marika néni, hogy most az ingyenes nem adott jó választ?
0: Hát onnan,
1: ő be fogja venni azt a gyógyszert, mert azt írta neki, hogy azt vegye be.
0: Hát Miska bácsi onnan tudja, hogy a YouTube-on is, mikor elindítja a Jó ebédhez szól a Nóta mixet, akkor reklámokkal meg van szakítva.
1: Ha, igen. Ugyanakkor nehéz ezt elképzelni, hogy annak idején, sok-sok évvel ezelőtt már azon csodálkoztunk, hogy mi az az internet, hogy kinyílt a világ, hogy a világ másik végéről kapsz azonnal információt. Mi az a social media, nem is tudtuk, nem is hallottunk róla, és aztán itt vagyunk, és ott is elmondták, micsoda veszély milyen. Tehát, hogy valahol a kettő között van ez az egész, de az tény, hogy van benne jócskán kockázati tényező, és hát olyan komoly fejlesztési verseny van a különböző mesterséges intelligencia gyártó cégek között, Kína és az Egyesült Államok, stb., hogy senki nem azt fogja, hogy most akkor korlátozzuk, mert akkor lemarad a versenyben.
0: És pontosan ez nagyon jó végszó, ugyanis itt maga a tanulmány is arra akart rávilágítani, hogy ha a világvezetői hajlandóak lennének globálisan koordinált, szigorú technológiai szabályozást bevezetni, meg megerősíteni a rendszereket, akkor elkerülhető lehetne az apokalipszis, de nyilván egyébként, mivel a verseny szférában vannak ezek a tech cégek is, így nem lesz szerintem erre semmiféle szabályozás. Na, nem szerettük volna senkinek elrontani az amúgy nem, is hétfő reggelét.
1: Igen, mert egy csomó pozitív dolog is van. Tehát van.
0: Én nem gondolom egyébként, hogy ebből apokalipszis lenne, egyáltalán nem.
1: Én is optimista vagyok ilyen szempontból, viszont azt sem tartom jó dolognak, hogy most már gyakorlatilag el fogsz butulni, mert mindent a napi rendettől kezdve
0: probléma.
1: Mindent vele fogsz csináltatni, ami egyrészt kényelmesebbé teszi, de azt a szabadidődet nem arra használod fel, hogy akkor tényleg pihenj vagy más csinálj, hanem azzal azt éred el, hogy még többet tudsz dolgozni, vagy még többet, és közben pedig már egy idő után arra jössz majd rá, hogy nem is te gondolkodsz, hanem gondolkodtatsz.
0: Igen, és az egy dolog egyébként, hogy a mi generációnk még abban nőtt fel, amikor kellett tanulni, meg gondolkodni, meg problémákat megoldani, de a mai gyerekek viszont már abban nőnek fel, hogy minden oda lesz téve eléjük, és valószínűleg ez az, ami elbutítja az embereket, mint az okostelefon is, hogy okos a telefonod, de te egyre butább vagy, mert mindent vele csináltatsz meg. Már nem tudunk térképet olvasni, már nem tudunk tájékozódni, már semmit nem tudunk, már számolni sem tudunk.
1: Semmit. És tudod, mi jutott eszembe tegnap ezzel általánosan, ahogy befejeztem ezt a dokumentumfilmet, átkapcsoltam YouTube-on, néztem egy másik dokumentumfilmet a római építészetről, stb., és azt néztem, hogy ott van az a szerencsétlen Pantheon, ami 2000 éves, és olyan kupolája van, és még mindig áll 2000 éve gyakorlatilag, hogy akkor még nem ismerték a vasbetont. Hogy az volt egy tervező zseni nálam, aki meg tudott úgy építeni egy házat, mi meg nem tudunk megépíteni egy olyan utat, ami 10 év múlva ne legyen kátyús.
0: Mert nem éri meg.
1: Oké, de
0: nem ez, éri meg, meg úgy építeni.
1: Ez meg még mindig ott áll, kibírt mindent 2000 év alatt, és nem volt benne se vasbeton, se olyan anyag, amit ma már ilyen modern tech anyagoknak ismerünk, hanem simán kőből, mindenből kifaragták, és úgy tervezték meg, hogy az működik.
0: Én már látom, mi a baj, vasbetonnal van baj, biztos. Na az a lényeg egyébként, hogy mivel ez ellen, ezek ellen, a dolgok ellen nem tehetünk, így nyugodtan, kényelmesen hátradőlhetünk, élvezhetjük az életet, és élvezzük is, én ezt tudnám tanácsolni mindenkinek, mert ezek rajtunk kívülálló, meg sokkal magasabb dolgok, amiben nincsen beleszólásunk, és ha valamiben nincs beleszólásunk, azon minek idegeskednénk. Jó, legyen ez a végszó. Közben Lacitól kaptuk az infót, a Böszörményi úton kettős koccanás, tehát Debrecen Böszörményi úton kettős koccanás, a Malom Hotel előtt pedig torlódás. 5 perc múlva 8 óra friss hírek, információk, tehát nem is olyan sokára. Előtt itt egy nagyszerű dal, Alok Szigala és Ali Gulding triójától.

0: belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 55 55 55.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Új tetőt tervez házára? Akkor a Wienerberger ikonbeton cserepével most akár nyerhet is! Vásároljon legalább 500 ezer forint értékben ikonbeton cserepet a Gulyás tüzében, és nyerje meg az 500 ezer forintos GSV vásárlási utalványt. Részletek gsv.hu. Ikon. Biztos tető. Nyugodt otthon.
8: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
9: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
10: Szép reggelt és sok türelmet kívánunk az utakon. Mi újság Debrecen úthálózatán. Horváth László segít kideríteni, mint gépjármű szakoktató. Szervusz, jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a 33-as számú főút Balmazújvárosi szakaszán a vasúti átjáró előtt a vízmű munkatársai következtében ott elkezdtek egy munkát végezni, és ott a külső forgalmi sávot lezárták. Továbbra is megvan még a Füredi úton, a Böszörményi úttól egészen Ádor utcáig, ott teljesen megváltozott, egy-egy sávon lehet közlekedni, tehát erre nagyon figyeljünk, hogy az újonnan kihelyezett jelzőtábláknak tegyünk eleget. Valamint a belváros egész területén hatalmas nagy kerékpáros, rolleres forgalmat tapasztaltunk a jó idő hatására. Hát én kívánok mindenkinek balesetmentes közlekedést és kitartást a nagy forgalomhoz.
10: Köszönjük szépen, jó utat nektek is!
11: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
12: Testkamerákat próbálnak ki a debreceni jegyellenőrök. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körúton. Újabb nagy ellenőrzésre készül a NAV Hajdúbiharban. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
12: 4 testkamerát tesztel október 19-ig a DKV a debreceni közösségi közlekedésben. A próbaüzem során a jegyellenőrök viselik az eszközöket, a társaság pedig elsősorban azok technikai működését, valamint a rögzített kép- és hangfelvételek minőségét vizsgálja. Ellenőrzik azt is, hogy az elkészült felvételeket megfelelően biztonságosan és titkosítva lehet-e tárolni. A DKV arra is kíváncsi, hogy a testkamerák mennyiben növelhetik a jegyellenőrök személyi biztonságát, illetve segíthetik a vagyonvédelmet a munkában. munkavégzés során. Az utasok számára fontos információ, hogy a tesztidőszakban a jegy ellenőrzések alkalmával kép- és hangfelvétel is készülhet. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körút egyik nagy csomópontjában. Megkezdődött a jelzőlámpás forgalom irányító rendszer próbaüzeme a körút déli és keleti szakaszának találkozásánál. A lámpák már minden irányban működnek, és a tájékoztatás szerint a próbaidőszak lezárulta után is üzemben maradnak. A változás miatt az arra közlekedőket arra kérik, hogy fokozottan figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket, és minden esetben az új forgalmi rendnek megfelelően haladjanak. A jelzések figyelmen kívül hagyása különösen balesetveszélyes lehet ebben a nagyforgalmú csomópontban, ezért a megszokottnál is nagyobb körültekintésre van szükség. Újabb célzott ellenőrzés sorozatot tart a NAV Hajdú-Bihar megyében október 12 és 16 között. A revizorok ezúttal elsősorban a textil, ruházati és lábbeli kiskereskedőket, valamint a piaci árusokat vizsgálják. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentésére, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó előírások betartására. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a megyei építkezéseket, a szabályos foglalkoztatást. A tájékoztatás szerint a revizorok a hét valamennyi napján megjelenhetnek, és Hajdú-Bihar bármely településen tarthatnak helyszíni vizsgálatot. Jelentős különbségek vannak a debreceni ingatlanárak között, a legolcsóbb városrészekben azonban még mindig 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár. Az ingatlan.com adatai szerint Kincseshegyen 395 ezer, Nagycserén pedig 398 ezer forint az átlag, míg Domboson 442 ezer forinttal lehet számolni négyzetméterenként. Halápon már 510 ezer, Pacon pedig 586 ezer forint körül alakul az átlagár. A tízes lista végén több területen már 650-700 ezer forint közötti összegek szerepelnek. A számok alapján egy 100 négyzetméteres ingatlan elméleti értéke a legolcsóbb részeken nagyjából 40 millió forint lehet. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból indul több elemből álló fejlesztési program Hajdú-Szoboszlón. A beruházás részeként korszerű térinformatikai rendszert alakítanak ki, felújítják és részben újjáépítik a Hóvirág utcát, valamint korszerűsítik a csapadék vízelvezetést is. A város bevezető útjain 5 helyszínen összesen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenek. A gyógyfürdő környékén szenzoros okos parkolási rendszer készül, amelyhez mobil alkalmazás is kapcsolódik majd. A projekt részeként új kormányzati honlapot hoznak létre, és fejlesztik a szükséges szerv infrastruktúrát is. A program célja a városi közlekedés, az önkormányzati szolgáltatások és a digitális ügyintézés korszerűsítése.
8: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
12: Kedden napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi a szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a maximumok 13-18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: Szép reggelt, jó utat, 8 óra 14 perc van, közben sajnos baleset történt, árokba hajtott egy kamion szerepnél, a 42-11-es úton félpályán halad jelenleg is a forgalom, itt történt ugyanis a baleset a 14-es kilométer szelvénnél. Nos, a püspökladányi és karcagi hivatásos tűzoltók már áramtalanították a járművet. Ezen az érintett szakaszon viszont félpályán halad a forgalom, mindez tehát szerepnél 42-11-es úton félpályás haladásra kell számítani. Na, közben pedig folytatódik tovább az internetes barangolásunk, és hát mindig mondjuk, hogy mennyire veszélyes az internet, bár tele van egyébként nagyon jó olyan praktikával, ami például videókon keresztül mutatja be azt, hogy hétköznapi használati tárgyakat hogyan lehet újrahasználni, különböző praktikákat adnak, különböző feladatok megoldására, és rájössz arra, hogy de jó, hát erre nem is gondoltam volna, de jó, hogy valaki ezt megcsinálta, valaki gondolt erre, és vannak ilyen videók, összeállítások. Na, de van ennek árnyoldala is, mert nem minden egyes ilyen eszköz az, ami hatékony, meg hatásos. Hoztam is egy példát. No, van ez a Honai Stift, ezt ismerjük, igaz? Igen. Hogy alul elkezdjük tekerni, jön ki felőle, befele belőle az az anyag, bedörzsöljük a hónajunkat, ez a Honai kenőcse, ahogy én hívom, és megvan ennek a maga szépsége és hatása. Na, miután ez elfogyott belőle, vagy csak nem várjuk meg, hogy elfogyjon, hanem az egészet kitekerjük, kivesszük belőle, alaposan elmossuk, de nagyon-nagyon alaposan, mert ugye tulajdonképpen vegyszer van benne.
2: Igen.
1: Na, ezután teszünk bele teavajat. Nem kell megmelegíteni, hanem jó bele kell préselni, minél jobban, késsel, kanállal nyomkodjuk bele, hogy kitöltsük a helyet. Tehát magát a stift anyagot, azt helyettesítjük teavajjal.
2: Nem mondod, hogy ezzel fogod megkenni a kenyeret.
1: De igen, azért, mert már unod azt, hogy folyamatosan nehéz vajazni a kenyeret, és mindig tekered egy kicsit, és szépen egyenletesen meg tudod kenni vele.
2: Amúgy jó ötlet.
1: Ugye, hogy mennyire jó ötlet?
2: Hát, biztos, hogy nem fogom megcsinálni. Én vevő vagyok sok ilyen hülyeségre egyébként, de hát ez, ne hülyéskedj már, tehát ez a no, de jó, és nem is fog izzadni a szád.
1: Nem izzad a nyelve. Sőt, ki is szárad a nyelve.
2: Nekem eddig azért a csúcsa, hogyan flexeljünk tárcsaféket otthon, és ezzel felszabályozzuk az autó tárcsafékét, na hát ezt senki ki ne próbálja, mert egyrésztről ott meg van határozva, hogy milyen vastagnak kell lenni, mert összeroppan utána a tárcs, meg egyenletesnek, igen, tehát amikor már válla van, és olyan válla van, mint Schwarzeneggernek, akkor a betéttel együtt illik a tárcsát is cserélni, pont azért, mert olyan vékony lesz az anyag, hogy eltörik. Na de hát itt a okos megoldás megvolt. Bakolt fel az autót, beteszed sebességbe, beindítod előtte, vagy sebességbe teszed, de úgy, hogy már nincs rajta a kerék, és csak pörög, és tulajdonképpen egy helyben kell tartanod utána a flexet, és ahogy forog a féktárcsa, azzal tulajdonképpen, mint egy eszterga, szépen fel tudod szabályozni.
1: És mivel fogod egy helyben tartani? Úgy, hogy guggolsz mellette, vagy satupadba fogod?
2: Nem, guggolsz mellette és szemre. Tehát
1: hogy aki legalábbis agysebészettel foglalkozik napi szinten, azt megkérnénk, hogy ha biztos a keze, akkor tegye már meg. Alex írja egyébként, visszatérve a stiftes kenyérkenős bajra, azt mondja, az jó, én a hipós flakonból iszom anyám húslevesét, nyáron különösen előnyös, ha kiteszem a napra, újra melegszik a fekete flakonnak köszönhetően.
2: Ó, parádés!
1: jó kezek.
2: Annak idején Hadházi Laci mesélte a hipós flakon, már mindig ez jut eszembe, a srác, akinek kitörtek a fogai a szánkó versenyen. Megvan neked ez a stand-upos történet?
1: Ez nincs.
2: Na, a srác az ment szánkó versenyen, összetörte magát úgy, hogy kihullottak elől a fogai. Másnap meg lett volna a személyigazolvány fotózása, ahova menni kellett. És mondta, hogy nem tudták, hát most mosolyogni kellett, vagy valami, és ott előbb meg nincs fog, de az ő apukája feltalálta már 1978-ban a Photoshopot, mert fogta, és a hipós üveg akkor még nem szürke volt, hanem ilyen sárgás, mint egy fog, abból kivágott egy ilyen kis vékony szalagrészt, és oda tette a fogának a helyére, és még filctollal rajzolt bele csíkokat is, tehát amikor mosolygott, akkor úgy tűnt, mintha tényleg lenne foga. Hát apró szépségi, hogy a halál fáj meg ott látszik. Úgyhogy igen, hát na, voltak akkor megoldások. Nem tudom, egyébként rengeteg hülyeséget látsz. Pont ezért, mert a VD40-nek szerintem a 382.000 felhasználási lehetősége, az még az, hogy keveset is mondtam. Az mindenre jó. Tehát, és mi be is mutatják, hogy mi mindenre jó.
1: És aki megveszi a fáradtságot, ki is próbálja, aztán igen, vagy bejön, vagy nem.
2: A de... másik ilyen kedvencem a főzőműsorok a YouTube-on, ott meg tele van ilyen, hogy 3 perc alatt isteni finom ételt csinálhatsz, és nem kell hozzá, csak krumpli.
1: Annyi, hogy azt a 1,5 órát kivágtuk belőle, amíg sült, főtt,
2: na, hát azt szó szerint. Igen. És akkor megnéztem a videót, és mondtam, hogy hát jó, kell hozzá krumpli. Meg egyébként kell még hozzá körülbelül 6 összetevő, mert azt ugye elfelejtette a címben mondani, meg azt is, hogy nem 1,5 perc alatt készül el, meg nem így, meg nem úgy. Nyilván van olyan, ami beválik. Tehát például kipróbáltam én is, már nem emlékszem pontosan, mi volt a recept, de hogy kell megfőzni a főtt krumplit a mikróban 1 perc alatt. És úgy, hogy lejön a héja is, és gyakorlatilag kész főtt krumplit kapsz. Vagy hogyan lehet 1 perc alatt főtt kukoricát csinálni, úgy, hogy benne van a héjában, meg mindenben, beteszed a mikróban, és 1 perc alatt főtt kukoricát lesz.
1: Egyébként a szakembereknek ez a rémálma, amikor valaki úgy nyit, azzal nyit, hogy hát de az AI, hát de a ChatGPT, hát de a YouTube-on.
2: Hát de a TikTok.
1: Hát igen, és akkor igen, az autószerelőnek mondja, hogy hát ez, de ez miért volt 2,5 óra? A YouTube-on néztem, 15 perc alatt kész volt.
2: Hát ne is mondd, hát a YouTube-on minden egyes futómű alkatrészt egy szemvillanás alatt kicsavarnak. Tehát ez nagyjából, ez a, oda megy egy maximum... egy csavarhúzóval, vagy bármilyen szépen kicsavarja, kész. Na nálad ott bukik meg a történet,
1: rá van rohadva,
2: hogy rámész, és úgy rá van rohadva, hogy már elforog a csavar, már nem jön le, már lekapja az élét a csavarnak, ha csillagcsavarhúzós, akkor a közepe megy ki. Tehát körülbelül 1,5 órát azzal szenvedsz, hogy azt az egy csavart valahogy kiszedd onnan.
1: És az, hogy leszeded, még azzal se kezdted el tulajdonképpen a folyamatot.
2: Semmit, még azzal csak az. Közben rájössz, hogy ó, kiszúrtál egy nem tudom milyen gumitömítést, majd az is kell egy másik, még ez.
1: Patent, igen, itt megkarcolt.
2: Meg elrepült, ott, mert pontosan, igen, igen, tehát hogy az oda van rakva, egyszer oda volt rakva, valamikor sok-sok évvel ezelőtt, aztán nem jön le, de ezt nem látod a YouTube videón, hogy ott bénázik, illetve nem igaz, mert van egy srác, pont egy debreceni srác, ő ezeket beszokta rakni. Pisti, hát én imádom egyébként, ő Finnországban él, és van egy rovata, hogy Pisti szerel, de most már nagy üzemben egyébként autószerelőként dolgozik, úgyhogy az eredeti szakmája az pék.
1: Tehát, hogy pék, de YouTube-ról megtanulta.
2: De megtanult hobbiból otthon szerelgetni, és Finnországban nem kellett hozzá külön vizsga, meg semmi, nyitott egy kis műhelyt, és néha azt úgy azért szoktam nézni, mert tudok vele azonosulni. Tehát amikor odáll, és elkezd egy autót szerelni, és akkor így azt látod, hogy ő is ugyanúgy szenved a csavar leszedése, nem vágja ki, hanem nem igaz, hogy miért nem jön le, mert hogy az a így, meg úgy, meg, és akkor így
1: drága, mit nézel másfélőre, csak káromkodást hallok.
2: Igen, és azt mondom,
1: hát Pisti nem tudja leszedni a csavart Finnországban.
2: Igen, tehát hogy ott is úgy be vannak rohadva a csavarok, főleg hát ott aztán tényleg hát sózzák az utat, meg minden, de hogy mennyit szenved vele, és az nekem olyan sokkal reálisabb, mint amikor egy kis zenés aláfestés, uram, bocsánat, egy csinos hölgy beöltözve ilyen szerelő overárba, és így látod rajta, hogy ő az életben nem húzta meg azt a csavart, tehát biztos, hogy nem ő, hanem már kilazították neki, ő szépen kicsavarja, bepattintja, kész, és azt gondolod, hogy hát egy ilyen lengőkar kicserélés egy autón, hát ez mennyi? Hát ez nem nagy dolog, 6 perc, fog meg a sörön, már meg is
1: csinálom. Annyi olyan hosszú körben van, hogy miközben nyúl az egyik szerszám, és kiukasztja az üzemanyagtartást.
2: Igen, tehát, hogy hát én is szenvedtem már, és már szívtam is nagyon sokat ezzel, hogy hát a YouTube-on nem így volt, és ez teli találod, de egyébként vannak jó ötletek. Például mondok egy jó ötletet, hogy akkor ne csak rossz ötleteket hagyjunk, ami nálam bevált például, ha az ablaktörlő lapátod nagyon csíkosan meg ugrálva töröl, meg stb.
1: Akkor ki kell cserélni.
2: Nem.
1: Köszönjük.
2: És képzeld el ennél, hogy működik, nálam már 2 éve úgy megy, hogy, és még mindig megvan, pedig már ki akartam dobni, hogy ott tényleg papírtörlőre ráteszel kis WD-40-et, végighúzod rajta, rá fogsz döbbenni, hogy úristen, mennyi minden fekete trutyit szedett le, ezt vagy 3-szor vagy 4-szer eljátszod, és még mindig jön le a kosz, még mindig jön le a kosz, még mindig jön le a kosz, és utána hetekig vagy hónapokig megint jó.
1: Tehát, vagy hogy... például ugye a hónaj dezodornak, stífnek kiveszed a belét, és vajat teszel bele, és tudod kenni a kenyeret.
2: Ez minek? Hát elmosom, ott van az a vajazó kés, hát kiveszem és ki, minek tenném bele?
1: Igazatok
2: főleg, ha rendes teavajat teszel bele, és beteszed a hűtőbe, hát az olyan kemény lesz, hogy az életbe ki nem nyomod. Tehát, hogy az megfagy, az csak akkor jó, hogyha előtte kiveszed a hónajdörzsit, oda én meg úgy hívom, hogy nem hónajkenős. Kiteszem, várok vele nem tudom hány percig, amíg kiolvad, és majd utána lehet, hogy ki tudod nyomni.
1: Hát legyen ott egy csőfogó is, amivel körbe tudod forgatni egy kicsit. Apropó, amúgy WD-40, mikor megvettem az életem első benzines fűnyíróját, azt olvastam előtte, hogy át kell fújkálni a belsejét, ahol ugye a kés is mozog, a dob, vagy minek hívják ezt, át kell fújkálni WD-40-nel, mert utána nagyon sokáig nem fog rátapadni a fű. És ez igaz. Uh-huh.
2: Igen. Csak az egy idő után elpárolog. Tehát, hogy azt kell. De ugyanez volt, amikor mondták, hogy a bemattult fényszóróra a VD40-re befolyod, és leszedi. Nem szedi le. Azzal próbálkozhatsz, nem fogja leszedni.
1: Tehát, hát főleg, ha belülről van mattulva.
2: Hát meg azon van egy ilyen lakréteg, az szokott besárgulni. Tehát az
1: polírozás.
2: Igen. Tehát, hogy valamennyit lehet leszed belőle, de minimálisan, de nem, az már nem lehet. Tehát sok olyan praktika van, érdemes megkérni a szomszédot, hogy próbálja ki először ő, és ha bevált akkor utána majd.
1: Főleg, hogyha valami nagy bajt lehet vele csinálni, akkor csak a szomszédot kérjétek meg. Ha vannak jó vagy rossz ötletek az internetről, amivel találkoztatok, az jöhet akár Viberen is, 0623 16 3000. Jönnek a jó zenék is, hamarosan pedig megint visszatérünk, ugyanis sportolunk. 8 óra 25 perc van, közben itt van Lady Gaga. Hi, what's up? This is

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást mindenkinek. Mi történt a hétvégén, Laci?
3: Sok minden. Játszottak a csapataink, újra indult az NB1, illetve az OTP Bank Liga, és hát vegyes volt a mérleg. A Nyíregyháza ugyan vezetett Zalaegerszegen, de végül vereséget szenvedett. A Debrecen hátrányban volt a Fradi otthonában, de egyenlített és döntetlent játszott, és a Kisvárda is hátrányban volt, de egyenlített és döntetlent játszott, úgyhogy szoros továbbra is a bajnokság. Ott az Alsóházban nagyon-nagyon szoros a mezőny, egyelőre kiszámíthatatlan az, hogy mi lesz, de hát még a bajnokságnak az egyharmadánál sem járunk, mozzárul majd az első kör. Jelen pillanatban a Nyíregyháza ott van az utolsó előtti helyen, a Honvédot fogadja, amely az utolsó, de ott van előtte nem sokkal a Debrecen is, Kisvárdának is kellenek a pontok, szóval nagyon-nagyon szoros, talán a Puskás Akadémia szereplése az, ami meglepetés. Senki nem várta őket, hogy ott lesznek az első helyen, és a Ferencváros teljesítménye is, hogy ugye a Nyíregyházával is döntetlent játszott, most a Debrecennel is döntetlen.
2: Három döntetlen az elmúlt három meccs.
3: Igen. Tehát amellett, hogy nemzetközileg jól szerepelnek a nemzetközi sorozatban, így nem sikerül a hazai környezetben pontokat gyűjtögetniük, és így azért van hátrányuk.
2: Igen, úgy látom amúgy a tabellát, hogy ilyen össze-vissza gyepálások vannak. Ahogy elnézem egyébként, a Nyíregyházának sem egy túl jó, mert az elmúlt öt meccs alatt két pontot szerzett.
3: Idegenben nem sikerült még nyerni idén. Igen, és most is megvolt az esély, 1-0 volt a szünetben, még a Nyíregyháza javára, de aztán 5-1 lett a vége az Zalaegerszegnek. 2-11-es is volt. Hát, lehet rajta vitatkozni, hogy most büntető volt, vagy nem. Tegyük hozzá, hogy azért remek színészi alakítás is kellett az 1-11-esnél.
2: De 5-1-nél már nincs mit vitatkozni.
3: Hát ott volt, mert ugye ez rögtön a második félidő elején volt még ez a vitatott büntető, amikor még azt hiszem 1-1 volt az állás, igen. És akkor talán egy pár perc alatt, két perc alatt kapott két gólt a Nyíregyháza, és azzal fordított az Zalaegerszeg. Nyilván ez döntő volt, utána már, ha már rohansz előre a vesztett helyzetben, akkor már jönnek a kontrák és jönnek a gólok. De hát jönnek a következő fordulók, lehet majd javítani. Viszont kijutott az Európa-bajnokságra a női futsal válogatott, úgyhogy szívből gratulálunk nekik, és ha jól emlékszem, 6 Deac játékos is tagja a futsal válogatottnak, és a szakmai stábban is van Gerikó Vivien személyében egy tag, úgyhogy szívből gratulálunk nekik. Hát szurkolunk majd a fiúknak csütörtökön, ők meg VB-selejtezőt játszanak Svédország ellen, mégpedig Nyíregyházán, úgyhogy az is egy izgalmas mérkőzés lesz. Ahogy hallom, nagyon sokan tervezik majd, hogy kilátogatnak erre a találkozóra. Érdemes már most megvenni online elővételben a jegyeket, hiszen akkor garantált a hely és egy jó hangulatú mérkőzés. Utoljára Norvégiát látta vendégül Nyíregyházán a futsal válogatott, akkor 4-0-ra nyert a magyar csapat, úgyhogy bízunk abban, hogy megint jó helyszín lesz majd a Continental Arena. Viszont 10 év börtön várhat akár Maradona orvosaira, mert hogy továbbra is tart a nyomozás. Ugye őt megműtötték, hazavitték annak idején a kórházban, és otthon hunyt el az otthonában. Otthoni ellátást kapott, és magánorvosok meg ápolók gondozták. Állítólag nem a legjobb módon.
2: És hát, ez most derül ki?
3: Hát folyamatosan ugye a család feljelentést tett, illetve szívelégtelenség miatt hunyt el, és hát sokan azt mondják, hogy az utolsó 12-24 órában nagyon-nagyon szenvedett is, és akkor sem vitték kórházba. Sokan azt mondják, illetve az orvosok azzal védekeztek, hogy a saját kérése volt, hogy ő nem akar a kórházban lenni és haza akart menni. Otthon felfogadták legjobbnak vélt orvosokat, ott viszont most a rendőrségi vizsgálat azt állapította meg, hogy hát nem nagyon csináltak se laborvizsgálatot, sem különböző egyéb vizsgálatokat, amivel lehet, hogy megmenthető lett volna. Összeomlott a keringése, és végül ez okozta a halálát. Hát 4-10 évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak hanyag ellátás miatt, úgyhogy jelenleg is tart még ez a vizsgálat továbbra is. Meglátjuk majd, hogy mi lesz a vége mindennek. Nem egyszerű egyébként itt dönteni, mert hát ilyenkor ennyi év távlatából azt mondani, hogy mi történt, feleleveníteni, stb.
2: Hát itt nem tudom.
3: Őt már nem fogja feltámasztani.
2: Semmiképp, de nem tudom egyébként, hogyha a bíróság ügyre is kerül a sor, meg tanúskodás, meg hogy ott is ilyenkor esküdszék van, aki dönt, mert láttam
3: el
2: nagyon sok ilyen jogi, meg bírósági filmet is láttam, meg hallottam is történeteket, hogy egy idő után az egész átmegy, már teljesen elveszti az eredeti szerepét, és arról szól az egész, hogy az esküdteket meggyőzze egyik fél is, a másik fél is, és már olyan dolgokat vannak bele az esetben, hogy szinte már oda sem tartozik. Hát én azt gondolom, igen, tehát hogy nem látunk bele, de hogy ennyi év távlatából bármit igen, kideríteni, vagy bebizonyítani.
3: Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Ami viszont pozitívum, hogy ne így zárjuk azért ezt a blokkot, például az, hogy egyre többen kipróbálják a különböző extrém sportágakat. Hát benne van a nevében, hogy extrém, de igazából akadályversenyről beszélünk, ugye beszéltünk mi is az extrém trail versenyről, pár hete volt Nyíregyházán. Na most ennek egy hát kis öccse, kis testvére, nem is tudom, hogy nevezzem, kiviszik az iskolába ezeket az akadályokat, jó néhány iskolába a szervezők, és kipróbálhatják a gyerekek. Óriási sikere van egyébként. Hozzáteszem, hogy az öttusában is most már ez az akadályverseny van a lovaglás helyett, tehát hát olyan, mint az exatlon gyakorlatilag. Tehát
2: látványos,
3: gyorsan, látványos, tévében könnyen közvetíthető, és hát azért találták ki ugye az öttusa helyett, mert ott benne van a lófaktor, és sok esetben, ha egy rossz lovat húztál, és pehed volt, és egy makacs, makrancos, nem tudom milyen lovad volt, akkor lovagolhattál te bármilyen, jól leverted az akadályokat. Ugyanakkor, akik meg szerették a régi öttusát, azt mondták, hogy de hát ez mindig is így volt, minek kellett belenyúlni, miért kellett ezt a hagyományos számot eltörölni. Mindegy, helyette jött ez az akadályverseny, és ennek köszönhetően az ilyen extrém trail versenyek is egyre népszerűbbek. Most a nyíregyházi kertvárosi iskolában volt egy kis kitelepülés, és vittek néhány akadályt. Hát öröm volt látni, hogy sorban állnak a gyerekek. Egyébként is rengeteg gyerek jár a kertvárosi suliba, ha jól emlékszem, nagyjából közel 700-an vannak. De az a rajongás, amit ott láttál, tehát, hogy így álltak az egyik akadálynál egy tornasorban, a másik akadálynál tornasorban, közben egyébként egy ilyen sportnapot, egy mini olimpiát szerveztek a gyerkőcöknek, ahol ott voltak az aerobikosok, a focisták, a vívók, különböző sportágakból résztvevők, atléták, és mindenkivel lehetett találkozni. Hát szerintem ennyi autogramot sportolók még nem osztottak ki, mint azon a napon. És le a kalappal egyébként a szervező iskola, meg a testnevelők előtt, hogy ezt bevállalták, hogy ezt a napot erre szánták. Én azt gondolom, hogy ez az, amivel lehet motiválni a gyerekeket, és lehet, hogy a következőnél már kimegy a gyerek is egy ilyen extrém trail versenyre. Hozzáteszem, szeptemberben, mikor volt, akkor közel 300 gyerek vett részt, akiknek ingyenes volt pont a nevezés ezért, hogy indulhassanak, és nem egy nagy távot, egy ilyen 1-2 kilométert kellett futni, benne volt 10 akadály, azt le kellett küzdeni. Hát ez hihetetlen volt, ahogy élvezték.
2: És mennyire jó dolog az, hogy meghozza a mozgáshoz a kedvüket, és addig sem a telefont bújják, a tévét nézik, hanem aktívan töltik el az idejüket. Egyrészt ugye nagyon fontos a mozgás magának az emberi testnek is, ráadásul az elmének is fontos, hogy jó
3: koordinációs képességeket. Így van. Tehát itt is direkt olyan akadályokat, külön olyan akadályokat állítottak fel. Az egyik a egyensúly részt fejlesztette, a másik inkább az erőllétet, a harmadik az a kardió részt. Tehát így, ahogy mondod, ez egy összetett sportág.
2: És tök játékos. Tehát nekem is van hozzá kedvem, mert az, amikor körbe-körbe futni kell valahol, az embernek maga kínlódása, és nem is nagyon sokra mész vele. Ez meg olyan funkcionális részeket mozgat,
3: nem
2: meg is erősít.
3: Meg körbe-körbe
2: hát, főleg, ezt is láttam, unalmas. Ez...
3: Ha megint itt vagyok.
2: Igen, igen, de az akadályverseny, az szerintem mindenki számára egy játékossá teszi a sportot.
3: Igen, hát kivéve, hogyha terepen futsz, mint ifja Belus Tamás, aki megint dobogóra állhatott az ország egyik legnagyobb ilyen terep versenyén, a Vadlán, ami hát ott azért van izgalom bőven, hogy leesel a szikláról, vagy nem, beérsz a célba, vagy nem, meredek, vagy sem, hogy küzdöd le, és hát ugye itt ilyen több 10 kilométerekről beszélünk, de hát ő ment már a Mont Blanc környékén is többször, úgyhogy neki ez már meg sem kottyant.
2: Gratulálunk a sikeréhez, Laci, köszönjük a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: körül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen elítélték a Debrecennél halálos balesetet okozó teherautó sofőrt. Bővítik a debreceni gyermeksürgősségi központot. Ruszin Szendi Romulus szerint Debrecenben fejlesztésekre van szükség a honvédségnél. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen 1 év 3 hónap fogházbüntetésre ítélte a debreceni törvényszék azt a 29 éves férfit, aki 2023. augusztusában halálos balesetet okozott a 4808-as úton. A vádlott Debrecen felől Hosszúpályi irányába haladt teherautójával, amikor elaludt, áttért a szemközti sávba és félfrontálisan összeütközött egy személyautóval. A vétlen 51 éves sofőr a helyszínen életét vesztette. A másodfokú bíróság a szabadságvesztés időtartamát nem változtatta meg, ugyanakkor a férfi már a büntetés felének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. A közügyektől eltiltást mellőzték, a közúti jármű vezetéstől viszont véglegesen eltiltották. Újabb helységekkel bővítik a debreceni egyetem gyermeksürgősségi központját. A beruházásra kiírt pályázatot a Hajdúböszörményi Tömb 2002 szolgáltató Kft. Nyert el, amely 160 millió forintért végzi el a kivitelezést. A fejlesztés során a radiológiai épület megmaradó részén, az alaksorban és az emeleten alakítanak ki új helységeket, összesen mintegy 585 négyzetméteren. A tervek között szociális helységek, öltözők, raktárak, valamint képalkotó diagnosztikai kérték előhelységek kialakítása szerepel. A gyermeksürgősségi és baleseti betegellátó osztály, valamint a diagnosztikai részleg már korábban elkészült. A mostani beruházás ezek működését egészíti ki. Debrecenben tartott miniszteri értekezletet Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, ahol a helyi katonai alakulatok vezetőivel tekintették át az aktuális feladatokat és a honvédséget érintő legfontosabb kérdéseket. A tárcavezető szerint nem csak a szakmai feladatokat, hanem a katonák mindennapi szolgálati körülményeit is személyesen kell megvizsgálni. Úgy fogalmazott, Debrecenben van mind javítani, ezért fejlesztésekre is szükség lehet. A miniszter bejelentette azt is, hogy a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyírteleken huszárfelderítő ezredet hoznak létre. Ruszin Szendi szerint ide is várják a fiatalokat a magyar honvédség soraiba. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, Debrecenben is kimutatták a vírust. Miközben országos szinten növekedés mértek az elmúlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint az év 40. hetében több városban és budapesti térségben is kimutatható volt a vírus, több helyen pedig további emelkedést tapasztaltak. Az NNGK szerint országosan a szennyvíz vizsgálatok alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható, ezért továbbra is figyelemmel kísérik a minták alakulását. Összesen 1411 hajdúbihari civil szervezet kapott támogatást az adózók személyi jövedelemadójának 1%-ából. A felajánlások összege meghaladta 931 millió forintot. A megyébe több mint 85 ezer felajánlás érkezett, 47 szervezet pedig 2 millió forintnál nagyobb támogatáshoz jutott. A legtöbb pénzt a Hortobágyi Madárkórház alapítvány kapta, több mint 122 millió forintot. A leukémiás gyermekekért alapítvány közel 66 millió, az Igaz Gyöngy alapítvány pedig több mint 55 millió forint támogatáshoz jutott. Az országos összesítés szerint idén több mint 21 milliárd forintról rendelkeztek civil szervezetek javára az adózók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban napos gomoly felhős idő ígérkezik, a reggeli órákban kedden -3 plusz 7 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép délelőtt, pontosan 4:10 van, és sajnos eléggé mozgékony és mozgalmas volt a ma reggel. Több baleset is történt. A legutóbbi egyébként nem is olyan sokkal ezelőtt, két autó ütközött a 49-esen. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Itt ez egyébként két személyautó ütközött, Csenger Simáról van szó, a 49-es főút 55-ös kilométerénél, úgyhogy a csengeri önkormányzati tűzoltók már áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt viszont teljes szélességében lezárták. Hogy mikor oldják fel újra, vagy azóta időközben megtörtént, azt nem tudom, hogy arra jártok, legyetek türelmesebbek, és elképzelhető, hogy kerülni kell. Tehát két autó ütközése miatt a 49-es főúton, az 55-ös kilométernél, tehát Csenger Simánál. Aztán Debrecenben a Böszörményi úton kettős koccanás volt korábban, a Malom Hotel előtt itt torlódásra kellett számítani. Aztán szintén Debrecen a Füredi út, Dózsa-György út kereszteződésében felmarták az utat, és óriási a szintkülönbség, szóval erre mindenképpen figyeljetek oda, nehogy éppességgel, nem is az, hogy kitörjön a kerék, de biztos komolyabb károkat is el tud szenvedni az autó, hogyha figyelmetlenek vagytok, olyan ez, mint valami komolyabb, magasabb fekvőrendőr. A Panoráma úton hármas karambol is volt, szintén Debrecenben, és hát ami még érdekes lehet, hogy a Balmazújvárosi 10 számnál a kivezető szakaszon a külső sávot lezárták 30 km/h ott a sebességkorlátozás, és azért érdemes azt is tudni, hogy Debrecenben a Füredi úton, a Böszörményi úton, a Nádor utcáig egy-egy sávon lehet közlekedni. Aztán történt baleset, sajnos egy árokbahajtás szerepnél egy kamionnal történt ez a szerencsétlen baleset, a 42-11-es úton, tehát szerepnél a 14-es kilométer szelvinnél. Ne okozzatok és ne szenvedjetek balesetet, én ezt kívánom, meg azt, hogy gyertek és kommenteljetek a ma reggel Facebook témájában. Az emberiségre szerintetek jelente már komolyabb veszélyt a mesterséges intelligencia? Ha kommentelsz, már is van esélyed megnyerni a Cinema City Magyarország páros mozi jegyét. És jönnek a jó zenék is, itt van például Jonas Blue újdonsága. I'm gonna...

Wild Ride, ez volt Kashmir dala itt a Sunshine FM-en. Hát egy Kashmir pulcsi, azt gondolom elfér egyébként a mai napon is. Őszi ruházatra van szükség. Jelenleg 12-13 fok van vételkörzetünkben, ebből lesz majd akár még 17 is, és a hét további részében is hasonló adatokra kell számítani. Ma nincs fronthatás felettünk, azért ez egy jó hír, viszont kevesebb a napsütés a szokásosnál, vagy kevesebb lehet, akár még a szél is megerősödhet. Egy biztos, hogy a mai napon már nem kell számítani üzemanyagár változásra, ugyanis marad minden a régiben. Itt megvan hozzá egy hosszabb magyarázat, ezzel nem untatnék senkit. Egyelőre a 95-ös benzin 642, a gázolaj 709, ez természetesen azért ezek átlagárak, és vannak komolyabb eltérések is bizonyos kutakon. Mondjuk az autópálya mentén azért általában egy 50-60 forinttal többet kóstál az üzemanyag. Kedves Miksák, benneteket Isten éltessen sokáig, ma van a névnapotok, ha nem tudtátok volna. Ők lehet, hogy tudják, de elképzelhető, hogy a rokonok, családtagok nem biztos, hogy észben tartják, úgyhogy jó, ha tudjátok, hogy Miksa nevű ismerőseitek nagyon várják a köszöntéseteket. És én pedig nagyon várom a válaszotokat arra a kérdésre, hogy kell-e tartani az emberiségnek a mesterséges

intelligenciától. Mi a véleményed? Páros mozi jegy, ez a tét, és nem sokára kiderül majd, hogy kié lesz. Facebook oldalunkon megtaláljátok ezt, úgyhogy érdemes a Sunshine Facebook oldalát bekövetni, hogy ne maradjatok le ilyen tartalmakról. Ha pedig olvasnátok híreinkről bővebben, akkor a sunshine.hu weboldalt tudom javasolni. Na, meg a soron következő dalokat is, itt lesz például a Jax Jones, vagy Gordo, Camille Cabello is énekel, most pedig jöhet az állarcos énekes, vagyis T. Danny. Ez abban valami.

0: Maroon 5 This Love 2004-ből itt a 100 FM-ben 3:40 után 2 perccel. Korábban történt egy baleset, ahol két autó ütközött, mindez Csengersima környékén, a 49-es főúton, az 55-ös kilométernél. Itt a baleset következtében teljes útzárra volt szükség. Elképzelhető, hogy jelenleg is ezen a szakaszon ez van érvényben, szóval legyetek türelmesek, ha tudtok, kerüljetek. Ha pedig van infótok erről a környékről, vagy a baleset helyszínéről, akkor jelezzétek, köszi előre, és 0623 16 3000. Nem sokára pedig dobok egy nevet az éterbe, és természetesen üzenek majd a nyertesnek is, hiszen hamarosan kiderül, ki lesz a Páros Cinema City Magyarország mozi belépő. Arra a kérdésre rengetegen válaszoltatok, hogy kell-e tartani az emberiségnek a mesterséges intelligenciától. Ha rápillantanátok kíváncsiságból, hogy hogyan alakultak a vélemények, akkor Sunshine Facebook oldalát keressétek. Na, és hogy minden mellett mi történt még ma reggel?
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Srác, akinek kitörtek a fogai a szánkó versenyen, megvan neked ez a stand-upos történet?
0: Ez nincs.
2: Na, a srác az ment szánkó versenyen, összetörte magát, úgyhogy kihullottak elől a fogai. Másnap meg lett volna a személyigazolvány fotózása, ahova menni kellett. És mondta, hogy, hogy nem tudták, hát most mosolyogni kellett, hogy valami, és ott elől meg nincs fog, de az ő apukája feltalálta már 1978-ban a Photoshopot, mert fogta, és a hipós üveg, akkor még nem szürke volt, hanem ilyen sárgás, mint egy fog, abból kivágott egy ilyen kis vékony szalagrészt, és adatette a fogának a helyére, és még filctollal rajzolt bele csíkokat is, tehát amikor mosolygott, akkor úgy tűnt, mintha tényleg lenne foga. Hát apró szépségkívül, hogy a halál fájvágat látszik. Úgyhogy igen, hát na, voltak akkor megoldások. Nem tudom, egyébként rengeteg hülyeséget látsz. Pont ezért, mert a VD40-nek szerintem a 382 000 felhasználási lehetősége, az még azt, hogy keveset is mondtam. Az mindenre jó. Tehát, és mi be is mutatják, hogy mi mindenre jó.
0: És aki megveszi a fáradtságot, ki is próbálja, aztán igen, vagy bejön, vagy nem.
2: A másik ilyen kedvencem a főzőműsorok a YouTube-on, ott meg tele van ilyen, hogy 3 perc alatt isteni finom ételt csinálhatsz, és nem kell hozzá, csak krumpli.
0: Annyi, hogy azt a 1,5 órát kivágtuk belőle, igen, amíg sült, fő.
2: Na, hát azt szó szerint. Igen. És akkor megnéztem a videót, és mondtam, hogy hát jó, kell hozzá krumpli. Meg egyébként kell még hozzá körülbelül 6 összetevő, mert azt ugye elfelejtette a címben mondani, meg azt is, hogy nem 1,5 perc alatt készül el, meg nem így, meg nem úgy. Nyilván van olyan, ami beválik. Tehát például kipróbáltam én is, már nem emlékszem pontosan, mi volt a recept, de hogy kell megfőzni a főtt krumplit a mikróban 1 perc alatt. És úgy, hogy lejön a héja is, és gyakorlatilag kész főtt krumplit kapsz. Vagy hogyan lehet 1 perc alatt főtt kukoricát csinálni, úgy, hogy benne van a héjában, meg mindenben, beteszed a mikróban, és 1 perc alatt főtt kukoricát lesz.
0: Egyébként a szakembereknek ez a rémálma, amikor valaki úgy nyit, azzal nyit, hogy hát de az AI, hát de a ChatGPT, hát de a YouTube-on.
2: Hát de a TikTok.
0: Hát
2: de
0: igen, és akkor mikor igen, az autószerelőnek mondja, hogy hát ez, de ez miért volt 2,5 óra? A YouTube-on néztem, 15 perc alatt
2: hát
0: kész volt.
2: Hát ne is mondd, hát a YouTube-on minden egyes futómű alkatrészt egy szemvillanás alatt kicsavarnak. Tehát ez nagyjából, ez a, oda megy egy maximum egy csavarhúzóval, vagy bármilyen, szépen kicsavarja, kész. Na nálad ott bukik meg a történet,
0: rá van rohadva,
2: hogy rámész, és úgy rá van rohadva, hogy már elforog a csavar, már nem jön le, már lekapja az élét a csavarnak, ha csillagcsavarhúzós, akkor a közepe megy ki, tehát körülbelül 1,5 órát azzal szenvedsz, hogy azt az egy csavart valahogy kiszed onnan.
0: És azt, hogy leszeded, még azzal se kezdted el tulajdonképpen a folyamatot.
2: Semmit, még azzal csak az. Közben rájössz, hogy ó, kiszúrtál egy nem tudom milyen gumitömítést, majd az is kell egy másik, még ez.
0: Patent, igen, itt megkarcolt.
2: Meg elrepült, mert pontosan, igen, igen, tehát hogy az oda van rakva, egyszer oda volt rakva, valamikor sok-sok évvel ezelőtt, aztán nem jön le, de ezt nem látod a YouTube videón, hogy ott bénázik, illetve nem igaz, mert van egy srác, pont egy debreceni srác, ő ezeket beszokta rakni. Pisti, hát én imádom egyébként, ő Finnországban él, és van egy rovat, hogy Pisti szerel, de most már nagy üzemben egyébként autószerelőként dolgozik, úgyhogy az eredeti szakmája az pék.
0: Tehát,
2: hogy
0: pék, de YouTube-ról megtanulta.
2: De megtanult hobbiból otthon szerelgetni, és Finnországban nem kellett hozzá külön vizsga, meg semmi, nyitott egy kis műhelyt, és néha azt úgy azért szoktam nézni, mert tudok vele azonosulni. Tehát amikor odáll, és elkezd egy autót szerelni, és akkor így azt látod, hogy ő is ugyanúgy szenved a csavar leszedése, nem vágja ki, hanem nem igaz, hogy miért nem jön le, mert hogy az a így, meg úgy, meg és akkor így
0: drága, mit nézel másfélről, csak káromkodás hallom.
2: Igen, és azt mondom,
0: hát Pisti nem tudja leszedni a csavart.
2: Ez az én emberem. Igen.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Vagy épp a Sunshine Facebook oldala, ahol most jelenleg egy sorsolásba csöppentek mindazok, akik velünk tartanak. Kell-e tartani a mesterséges intelligenciától az emberiségnek, szólt így a kérdés a ma reggel témájában. Rengeteg komment érkezett, köszi, hogy leírtátok véleményeteket, tartsatok meg jó szokásatokat, már csak annál is inkább, mert ugye páros Cinema City Magyarország mozi belépőt nyerhettek nap mint nap. Ezúttal Cerula Tóth Ivetnek kedvezett a szerencse, aki azt írta a kérdésre válaszul, hogy a legtöbb modern készülék már így is meghaladja az emberek képességét. Ezzel nehéz lenne vitatkozni. És azzal is, hogy ma úgy néz ki, hogy őszies időjárás lesz. Azt gondolom az évszaknak megfelelő 17-18 fokkal, szóval az őszi ruházatot tessék most már előtérbe helyezni. És persze a folytatásban a hallójáratokat továbbra is itt tartani, ugyanis érkezik majd a Juice a friss híreket követően. Köszi, hogy ma is velünk múlattátok az időt, 7 perc múlva 10 óra, úgyhogy friss hírek, információk. Veletek volt ma Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép hetet, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltető.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen kukac sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kiemelkedően nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Október 27-én folytatódik a Senior Akadémia Nyíregyházi Egyetemen. Meditációs tanfolyam indult Nyíregyházán, íme a részletek Földi Bettitől.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az országos átlagnál jóval gyorsabban nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban az év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 89%-kal emelkedett a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest, ami országosan is kiemelkedő eredmény. Hajdú-Bihar az év minden hónapjában az országos átlagnál erősebb növekedés produkált. A bővülésben jelentős szerepe van a járműgyártásnak, valamint az elektronikai iparnak is. A vármegye az ipari termelés nagysága alapján is előrelépett. Júliusban már Borsod-Abaúzán-Plén és Fehér vármegyét is megelőzte. Országosan augusztusban 8%-kal nőtt az ipari termelés. Időpontváltozás lesz a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozatában. Az eredetileg október 20-ra meghirdetett következő előadást egy héttel később, október 27-én kedden délután 2 órától tartják meg. A rendezvény előadója dr. Úrik Attila, a Történet Tudomány és Filozófia Intézet főiskolai docense lesz. Séták a történelemben, múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadásában a helyi történelem, a magyar identitás, valamint a múlt meghatározó eseményei kerülnek középpontba, közérthető formában. A program helyszíne a Nyíregyházi Egyetem B épületének nagy előadója. A Senior Akadémia rendezvénye továbbra is ingyenesen látogatható minden érdeklődő számára. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen lezárták Debrecenben a Füredi úton a Bemtér irányában található Domokos Lajos utca megállóhelyet. A korlátozás várhatóan november 15-én vasárnap üzemzárásig marad érvényben. Ez idő alatt a nagyállomás, illetve a Zégnár tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok nem állnak meg ezen a megállóhelyen. Ugyancsak megállás nélkül haladnak tovább a 971-es, 973-as és szakai járatok, valamint az Osán vásárlói buszok is. A DKB ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt számoljanak a változással. Meditációs tanfolyam indult Nyíregyházán. A Spirituális Tudományok című program célja, hogy a résztvevők lépésről lépésre sajátítsák el a meditáció alapjait és közösen gyakorolják a figyelem befelé irányítását. A foglalkozásokon szó lesz az elme elcsendesítéséről, a tudatosság fejlesztéséről és a belső fényre irányuló meditációról is. A szervezők elméleti és gyakorlati részekkel készülnek, így nem csak a módszerről beszélnek, hanem annak alkalmazását is bemutatják. A tanfolyam december 14-ig hétfőnként 17 órától 18 óra 45 percig tart, a részvétel ingyenes.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A felülsebb idő negatívan hathat a hangulatunkra, közérzetünkre, ugyanakkor a folytatásban már napos időre készülhetünk, a maximumok 13-18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen, Bettél, az elmúlt 4 órában a keltetőben, Gabi, remélem mindenkinek sikeresen beindította a hétfőjét, és felrázott mindenkit a hétvégi álomból. Na de a ébren tartásról meg a következő órákban én gondoskodom, hozom a pörgős órákat és a sok jó zenét.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Helye 11 múlt, 4 perccel, eredményes és nagyon-nagyon vidám hétkezdést kívánunk mindenkinek, hogy sikeres legyen a hét beindítása. Hallgass ma is a Sunshine FM-en, a Jules mai lendületes óráit tele jó zenével is hallgass ma engem. Váci Zoli vagyok, és hát nézzük már is, hogy mi a helyzet a frontok után, úgyhogy az orvos meteorológiára térünk rá, ugyanis tegnappal ugye megindult a hideg beáramlás, és ez továbbra is fenntartja a megterhelő meteorológiai hatásokat. Több fokkal az ilyenkor szokásos hőmérsékleti értékek alatt maradunk. Ez elsősorban a kopásos ízületi problémákkal élők számára okoz gyakori panaszokat, erősíti a görcsös folyamatokat, a fejfájás, különösen a reggeli órákban hozzájárul a vérnyomás emelkedéséhez is, a gyakoribb szédüléshez és a mellkasi panaszok kialakulásához is. Mondja nekünk mindezt már az orvos meteorológia. Na de mi már is visszatérünk a jó zenékhez, itt van a Bar Song, én pedig további lendületes napot kívánok mindenkinek a Sunshine-nal.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma azokat a jeleket fogjuk kibeszélni, amik arra utalnak, hogy bizony a táplálkozásodban túl sok fehérjét viszel be. A legtöbb táplálkozási szakember és a különböző oldalak folyamatosan arra buzdítanak minket, hogy szedjünk minél több fehérjét. Ez tényleg így van, hogy ez nem nagyon-nagyon jó dolog és elengedhetetlen a fejlődéshez. Na de mi a jele annak, hogyha túl sok fehérjét eszel? Mert a túlzásba vitt fehérjefogyasztás bizony okozhat problémákat, annak ellenére, hogy nagyon fontos ugye az izomépítéshez és a szervezet működéséhez. Az első a gyakori szomjúságérzet és kiszáradás, ugyanis a túl sok fehérje növelheti a vizeletürítést, így a szervezet több vizet veszít, gyakrabban érezheted magad szomjasnak. A második az emésztési problémák. A magas fehérje tartalmú étrend okozhat székrekedést vagy éppen hasmenést, különösen ha kevés rostot viszel be mellé. A harmadik jel a fáradtság és az energiaszint ingadozás. Bár a fehérje segíti az izomépítést, ha túl sokat fogyasztjuk, terheli a szervezetet, ami hosszú távon fáradtsághoz vezet. Ha gyakran fáradtnak érzed magad, vagy nehezen koncentrálsz, érdemes átgondolni a fehérje beviteled. És a negyedik jel az izom és az ízületi fájdalmak. A túlzott fehérje bevitel hosszú távon megnövelheti a vesékre nehezedő terhelést, ami egyes esetekben izom vagy ízületi fájdalmakhoz is kapcsolódhat. Fontos tehát, hogy ne vigyük túlzásba. A legtöbb felnőttnek 1,2 g fehérje testsúly kilogrammonként bőven elég. A 2 g ugye a súlyzós edzést rendszeresen végzőknek, az izom építést preferálóknak vagy hobbi testépítőknek kell.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Olivia Dindal a szólt első óránk végén, Dua Lipa pedig még kiereszti a hangját a friss hírek előtt. Aztán jövünk majd a második órával. Ebben hozunk sztárszüli napokat, megbeszéljük a napi horoszkópok és a csillagok üzeneteit, sőt, azt is elmondom, hogy miért van az, hogy egyre több utas panaszkodik az elektromos autókban, hogy hány ingere van, és hogy olyan furán rosszul érzi magát, szédül, hogy ennek mi lehet az oka. A következő órában elmondom, ugye az elektromos autók terjedésével egyre többen tapasztalják ezeket, és hozunk nagyon sok jó zenét, úgyhogy maradj nálunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 40 éves a debreceni Hétszínvirág sportóvoda. Október 26-ig dolgoznak a vízhálózaton a 33-as főúton. Nagyobb területen várták a látogatókat az 5. debreceni sokadalmon. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 40. születésnapját ünnepelte a debreceni Hétszínvirág sportóvoda, amely 1986-ban kezdte meg működését a Tócoskertben. Az intézmény 2 éve Debrecen első sportóvodája, ahol a DSI szakedzői sportalapozó foglalkozásokat tartanak, emellett gyógytestneveléssel és több mozgásfejlesztő programmal is foglalkoznak. Az óvodát az elmúlt években kívül belül korszerűsítették. Jelenleg 7 csoportban mintegy 151 gyermek jár ide, tagintézményében pedig további 60 óvodásról gondoskodnak. A jubileumi ünnepségen Széles Diana alpolgármester is méltatta az intézmény munkáját. A Hétszínvirág ettől az évtől az oktatási hivatal bázis intézménye is. Folytatódik a 33-as főút alatt húzódó ivóvíz hálózat rekonstrukciója Debrecenben. Az önkormányzat és a debreceni vízmű közös fejlesztésére azért van szükség, mert a főút alatt található gerinc vezetékek egy része már több mint 70 éves és jelentősen elavult. A következő ütem a Balmazújvárosi út 10 szám alatti víztermelő telep környékén kezdődött meg. A munkák miatt lezárták a Debrecenből kifelé haladó szélsőforgalmi sávot. A szakemberek a meglévő csövek belsejében húzzák be az új bélést, így a munkavégzés nagy része a felszín alatt zajlik. A rekonstrukció várhatóan október 26-áig tart. A régi vásárok hangulatát idézték meg az 5. debreceni sokadalmon a Nagyerdei stadion melletti rendezvénytéren. Az esemény idén az előző évinél 2-szer nagyobb, mintegy 6000 négyzetméteres területen várta a látogatókat. A program célja Debrecen gazdag piac tartási múltjának felelevenítése volt, ennek megfelelően hagyományos és modern gasztronómiai kínálattal, valamint kézműves portékákkal készültek a szervezők. A vásári hangulatot népzenészek és néptáncosok tették teljessé, emellett különböző népi mesterségekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A rendezvény sok látogatót vonzott, akik a tradicionális vásári élmények mellett a helyi kulturális hagyományokból is ízelítőt kaphattak. A spanyolországi Zaragoza nyerte el a 2028-as Európa zöld fővárosa címet, míg Benidorm és a portugál Estrela megosztva kapta meg az Európa zöld levél elismerést. Az Európai Bizottság szerint Zaragoza hosszú távú városfejlesztési és környezetvédelmi munkáját díjazták, különösen azt, ahogyan a város az ikarati kihívásokra reagál. Zaragoza és Debrecen között az is közös, hogy mindkét város térségében beruház a széttől. Debrecenben már működik a vállalat akkumulátor cellagyára, a Zaragoza melletti Figueralázban pedig 2027 első negyedévében indulhat el a termelés. A Méltóság mezeje programhoz csatlakozott a debreceni Szoboszlói úti általános iskola közössége, ahol nárcisz hagymákat ültettek el az iskola udvarán. A kezdeményezés jelképe a sárga nárcisz, amely az életigenlést, a kitartást és az emberi méltóság iránti tiszteletet fejezi ki. A diákok és a pedagógusok közösen készítették elő a földet, majd együtt ültették el a virághagymákat. A program célja nem csak a tavaszi virágzás előkészítése volt, hanem az egymásra figyelés, az együttérzés és a segítő szándék erősítése. Az iskola közössége tavasszal várja majd, hogy sárga virágok borítsák be az udvart.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban nem várható fronthatás, de reggelente felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás ingerlékenység valószínű. A maximumok 13-18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, második óránkat kezdjük, még sokan joggal érezhetik azt, hogy még nem pörgött fel teljesen a hétfőjük. Ez esetben semmi gond, van még időt beindulni, mi addig is hozzuk hozzá a jó zenéket és a lendületes órákat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: videó rádiózás mindenkinek. Jó munkát kívánunk a hétfői nehézkes melóhoz, és köszöntjük nagyon sok szeretettel ma a névnaposokat, a Miksákat, de a mai napon született a hollywoodi világsztár Hugh Jackman. Ausztráliában született, ugye a kenguruk és a koalák földjéről importálta őt Hollywood. Az X-Men filmekben vált világhírűvé, tehát a ma 58 éves Hugh Jackman, akiről kevesen tudják, hogy a Broadway-n és a musicalekben is nagyszerűen helytáll, remekül énekel és brutál jól táncol. A Hugh Jackman, ha ma van a szülinapod, akkor egyrészt happy birthday, másrészt pedig vele együtt ünnepelsz. Most pedig horoszkópok!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma megfontolta méri fel az előtte álló erőforrásokat, és a megszokott hirtelenség helyett alapos stratégiával vág bele a hétbe. A bika egy váratlan reggeli átcsoportosítást fogad meglepő rugalmassággal, bebizonyítva, hogy a változásokhoz is tud alkalmazkodni. Az ikrek ma mély és elmélyült fókusszal merül el egy összetett témában, teljesen kizárva a külvilág zaját. A rák magabiztosan vállalja magára a kezdeményező szerepét, és határozott iránymutatásával biztonságot nyújt a bizonytalankodóknak. Az oroszlán ma csendes háttérmunkával ér el komoly eredményeket, átengedve a reflektorfényt a kollégáinak. A szűze megszokott szabályok helyett most a rugalmas megközelítést választja, ami jelentősen felgyorsítja a munkafolyamatokat. A mérleg ma kiáll a saját elképzeléseiért, és határozottan nemet mond a rárakott méltánytalan extra terhekre. A skorpió nyílt és egyenes kommunikációjával oszlat el egy régóta húzódó bizonytalanságot a munkakörnyezetében. A nyilas ma a lassabb, megfontoltabb tempót választja, hogy a legapróbb részlet se kerülhesse el a figyelmét. A bak merész és szokatlan ötlettel áll elő, kilépve a megszokott keretek közül a gyorsabb haladás érdekében. A vízöntő ma a meglévő bevált struktúrák precíz finom hangolására összpontosít a radikális újítások helyett. A halak határozott és tárgyilagos fellépésével rendet teremt a kaotikus szervezési folyamatokban.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Jó

hétfői Juice, és ahogy ígértem, elmondom, hogy miért érezhetik rosszul néha magukat az elektromos autók utasai, akik mondjuk még nem tudják, hogy ez teljesen normális, hogy hány ingerük van, és ugye egy kicsikét szédülnek. Ugyanis ugye az elektromos járművek azok, hál' Istennek mondhatni, terjednek, egyre többen választják ezt, az utasok közül azonban egyre többen panaszkodnak kellemetlenségekre. Hány inger, fülzúgás, szédülés, a jelenség mögött nem egy egyéni túlérzékenység vagy hiszti áll, az autó vezetője ilyenkor ne haragudjon rájuk. A jelenség oka, hogy ugye hiányzik a hagyományos motorzaj és a sebességváltások akusztikus előre jelzése. A villanymotor azonnali nyomatékleadása pedig hirtelen gyorsulást okoz, ami az egyensúlyrendszert pedig váratlanul éri. Vannak persze azért egyes gyártók, amelyek szoftveresen simítják a gyorsulást, illetve műhangokat alkalmaznak a tünetek enyhítésére. Szóval még egyszer, tehát az agy vizuális és akusztikus visszajelzés nélkül maradt, mert brutálisan gyorsulnak az elektromos autók. De mi is brutálisan megyünk tovább.

0: Megosztjuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Pár perc múlva déli 12, ez azt jelenti, hogy pillanatokon belül hivatalosan is elbúcsúzunk a délelőttől, de csak a délelőttől, mert a műsorunk még javában tart, most következik egy újabb jó zene, aztán a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, majd folytatjuk együtt a műsort egészen 14 óráig, maradjatok velünk, és legyen továbbra is jó zene a munka mellé és az úton levőknek a Sunshine FM-től. Az óra búcsúdalát pedig, ahogy mondtam, a déli hírek követik, de még mielőtt kapcsolnánk a hírszobát, hangosíts!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: Új tetőt tervez? A kerámia tetőcserép tartós, természetes és esztétikus megoldás, amely hosszú évekre értéket teremt otthonának. Tetőfelújításhoz kérje a Gulyás tüzép ajánlatát Debrecenben, a Vámospércsi út 37-nél. www.gsv.hu.
5: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Testkamerákat próbálnak ki a debreceni jegyellenőrök. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körúton. Újabb nagy ellenőrzésre készül a NAV Hajdúbiharban. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: 4 testkamerát tesztel október 19-ig a DKV a debreceni közösségi közlekedésben. A próbaüzem során a jegyellenőrök viselik az eszközöket, a társaság pedig elsősorban azok technikai működését, valamint a rögzített kép- és hangfelvételek minőségét vizsgálja. Ellenőrzik azt is, hogy az elkészült felvételeket megfelelően biztonságosan és titkosítva lehet-e tárolni. A DKV arra is kíváncsi, hogy a testkamerák mennyiben növelhetik a jegyellenőrök személyi biztonságát, illetve segíthetik a vagyonvédelmet a munkavégzés során. Az utasok számára fontos információ, hogy a tesztidőszakban a jegy ellenőrzések alkalmával kép- és hangfelvétel is készülhet. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körút egyik nagy csomópontjában. Megkezdődött a jelzőlámpás forgalom irányító rendszer próbaüzeme a körút déli és keleti szakaszának találkozásánál. A lámpák már minden irányban működnek, és a tájékoztatás szerint a próbaidőszak lezárulta után is üzemben maradnak. A változás miatt az arra közlekedőket arra kérik, hogy fokozottan figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket, és minden esetben az új forgalmi rendnek megfelelően haladjanak. A jelzés figyelmen kívül hagyása különösen balesetveszélyes lehet ebben a nagyforgalmú csomópontban, ezért a megszokottnál is nagyobb körültekintésre van szükség. Újabb célzott ellenőrzés sorozatot tart a NAV Hajdúbihar megyében október 12 és 16 között. A revizorok ezúttal elsősorban a textil, ruházati és lábbeli kiskereskedőket, valamint a piaci árusokat vizsgálják. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentésére, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó előírások betartására. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a megyei építkezéseket, a szabályos foglalkoztatást. A tájékoztatás szerint a revizorok a hét valamennyi napján megjelenhetnek, és Hajdúbihar bármely településen tarthatnak helyszíni vizsgálatot. Jelentős különbségek vannak a debrecen ingatlanárak között, a legolcsóbb városrészekben azonban még mindig 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár. Az ingatlan.com adatai szerint Kincseshegyen 395 ezer, Nagycserén pedig 398 ezer forint az átlag, míg Domboson 442 ezer forinttal lehet számolni négyzetméterenként. Halápon már 510 ezer, Pacon pedig 586 ezer forint körül alakul az átlagár. A tízes lista végén több területen már 650-700 ezer forint közötti összegek szerepelnek. A számok alapján egy 100 négyzetméteres ingatlan elméleti értéke a legolcsóbb részeken nagyjából 40 millió forint lehet. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból indul több elemből álló fejlesztési program Hajdúszoboszlón. A beruházás részeként korszerű térinformatikai rendszert alakítanak ki, felújítják és részben újjáépítik a Hóvirág utcát, valamint korszerűsítik a csapadék vizelvezetést is. A város bevezető útjain 5 helyszínen összesen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenek. A gyógyfürdő környékén szenzoros okos parkolási rendszer készül, amelyhez mobil alkalmazás is kapcsolódik majd. A projekt részeként új kormányzati honlapot hoznak létre, és fejlesztik a szükséges szerv infrastruktúrát is. A program célja a városi közlekedés, az önkormányzati szolgáltatások és a digitális ügyintézés korszerűsítése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar női futsal válogatott ezen a héten Szlovákiában harcolhatta ki az Európa-bajnoki részvételt. A miénk először Bosznia-Hercegovinát győzték le 2-0-ra még szerdán, másnap pedig a svédekkel vívott találkozót 3-1-re nyerték meg. Szombaton jött a házigazda elleni összecsapás, ezen már egy pont is elég lett volna a csoport elsőséghez. Végül Frank Tamás együttese Kota Gabriella duplájával 2-1-re verte Szlovákiát. A nemzeti együttesünk hibátlan mérleggel végzett a kvartett érén, így készülhet a 2027-es kontinens viadalra, amelyet Horvátországban rendeznek. Ebből a szép eredményből 6 Deac játékos vette ki részét, Krascsen és Csilla a bosnyákok, Gajzágó Flóra pedig a svédek kapuját vette be. Mellettük Horváth Viktória, Nagy Anikó, Gál Zsófia és Hardon Rita kapott bizonyítási lehetőséget az összecsapásokon. A szakmai stábban pedig ott volt Kirikó Vivien, aki képviselte a Deacot. Az Erste Liga lista vezetője a Korona Brassó vendégeként várta Erdély túráját vasárnap a Deac Jégkorong csapata. Két héttel ezelőtt Debrecenben már összecsaptak a felek, akkor 5-2-es brassói győzelemmel zárult a találkozójuk. Az első harmad után 2-0-ra vezettek az erdélyiek, de a következő játékrészben egyenlített a Debrecen. Az utolsó harmadot viszont ismét a Brassó nyerte, így végül 6-4-re győztek a hazaiak. 29-29-es döntetlent játszott a DVSC Skyline a MOL Esztergom együttesével az élvonalbeli női kézilabda bajnokság 5. fordulójában. Az első félidőben a Loki volt pontosabb, és a szünetben 2 góllal vezetett. A második félidőben viszont fordított az Esztergom, majd izgalmas hajrá után döntetlen lett a vége. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: A folytatásban nem várható fronthatás, de reggelente felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás ingerlékenység valószínű. A maximumok 13-18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

0: Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük!
1: Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do.

0: verzió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a 33-as számú főút Balmazújvárosi szakaszán a vasúti átjáró előtt a vízű munkatársai következtében ott elkezdtek egy munkát végezni, és ott a külső forgalmi sávot lezárták. Továbbra is megvan még a Füredi úton, a Böszörményi úttól egészen Ádor utcáig ott teljesen megváltozott egy-egy sávon lehet közlekedni, tehát erre nagyon figyeljünk, hogy az újonnan kihelyezett jelzőtábláknak tegyünk eleget. Valamint a belváros egész területén hatalmas nagy kerékpáros, rolleres forgalmat tapasztaltunk a jó idő hatására. Hát én kívánok mindenkinek balesetmentes közlekedést és kitartást a nagy forgalomhoz.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A Medián szerint a magyarok közel kétharmada támogatná a budapesti olimpiát. 26 éve nem tapasztalt asszály alakult ki Magyarországon idén-nyáron a Hungaromet elemzése szerint. Pontos adózási határidő járna az egyéni vállalkozóknak. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A Medián friss felmérése szerint a magyar lakosság közel kétharmada támogatná egy 2036-os budapesti olimpia megrendezését. A válaszadók 33%-a teljes mértékben, 31%-a pedig inkább támogatja az ötletet. Budapesten ennél valamivel alacsonyabb a támogatottságot, összesen 57% áll pozitívan a rendezéshez. A megkérdezettek 70%-a szerint Magyarország megfelelő feltételek mellett képes lenne jól megszervezni az olimpiát. A felmérést a Magyar Olimpiai Bizottság rendelte meg. Magyarország jelenleg azon 7 ország között van, amely érteklődését jelezte a 2036-os játékok megrendezése iránt. 26 éve nem tapasztalt asszály alakult ki Magyarországon idén-nyáron a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami az 1991 és 2020 közötti sok éves átlag mindössze 36%-a. A nyár középhőmérséklete 23 Celsius fok volt, ez 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, és a mérések kezdete óta a második legmelegebb nyárnak számít. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadék hiányt pedig a magas hőmérséklet és az erős párolgás tovább fokozta. Augusztus végére az ország területének felén már súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Október 12-ig kell teljesíteni a harmadik negyedévhez kapcsolódó bevallási és fizetési kötelezettségeket. Az érintetteknek a júliusra, augusztusra és szeptemberre vonatkozó adatokat a 2658-as bevallásban kell benyújtaniuk. Ugyancsak eddig kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Bizonyos esetekben akkor is lehet fizetési vagy bevallási kötelezettség, ha a vállalkozónak az adott időszakban nem volt bevétele. Ez főként a fő foglalkozású egyéni vállalkozóknál fontos, akiknél minimum járulék alap is érvényesülhet. A bevallás elektronikusan nyújtható be a NAFOS. 2032. január 1-én válthatná fel a forintot az euró Magyarországon, amennyiben addig teljesülnek a szükséges gazdasági feltételek. Erről Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt egy konferencián. A felvázolt menetrend szerint már jövőre megkezdődhet a szükséges jogharmonizáció, 2028-ban pedig azt vizsgálhatják, hogy Magyarország teljesíti-e többek között az államadóságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkozó követelményeket. Az ország 2029-ben léphetne be az euró előszobájának számító ERMÉ2-es árfolyam mechanizmusába. Ha minden feltétel teljesül és a folyamat a tervek szerint halad, 2031-ben születhet meg a végső döntés a csatlakozásról alakítása. Szeptemberben országosan megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakásindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havi drágulás mértek, szeptemberben viszont már stagnáltak az árak. Budapesten pedig további 0,2%-os csökkenés történt. Éves összevetésben országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult az áremelkedés. Budapesten jelenleg 1,41 millió forint a medián négyzetméter, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió. A megyeszékhelye 872 000 forint a medián négyzetméter ár. Közben a kínálat 11%-kal nőtt egy év alatt, miközben a vevői érdeklődés mindössze 1%-kal erősödött.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Reggelente párra kötfoltok képződhetnek, a kora reggeli órákban mínusz 1-8 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
0: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután kettőig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.
2: Ez a Juice.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Srác, akinek kitörtek a fogai a szánkó versenyen. Megvan neked ez a stand-upos történet?
2: Ez nincs.
1: Na, a srác az ment szánkó versenyen, összetörte magát úgy, hogy kihullottak elől a fogai. Másnap meg lett volna a személyigazolvány fotózása, ahova menni kellett. És mondta, hogy, hogy nem tudták, hát most mosolyogni kellett, hogy valami, és ott elől meg nincs fog, de az ő apukája feltalálta már 1978-ban a Photoshopot, mert fogta, és a hipós üveg akkor még nem szürke volt, hanem ilyen sárgás, mint egy fog, abból kivágott egy ilyen kis vékony szalagrészt, és oda tette a fogának a helyére, és még filctollal rajzolt bele csíkokat is, tehát amikor mosolygott, akkor úgy tűnt, mintha tényleg lenne foga. Hát apró szépségkép, hogy a halál fáj meg ott látszik. Úgyhogy igen, hát na, voltak akkor megoldások. Nem tudom, egyébként rengeteg hülyeséget látsz. Pont ezért, mert a VD40-nek szerintem a 382 000 felhasználási lehetősége, az még azért keveset is mondtam. Az mindenre jó, tehát, és mi be is mutatják, hogy mi mindenre jó.
2: És aki megveszi a fáradtságot, ki is próbálja, aztán igen, vagy bejön, vagy nem.
1: A másik ilyen kedvencem a főzőműsorok a YouTube-on, ott meg tele van ilyen, hogy 3 perc alatt isteni finom ételt csinálhatsz, és nem kell hozzá, csak krumpli.
2: Annyi, hogy azt a 1,5 órát kivágtuk belőle.
1: Igen.
2: Amíg sült, fő.
1: Na, hát szó szerint. Igen. És akkor megnéztem a videót, és mondtam, hogy hát jó, kell hozzá krumpli. Meg egyébként kell még hozzá körülbelül 6 összetevő, mert azt ugye elfelejtette a címbe mondani. Meg azt is, hogy nem 1,5 perc alatt készül el, meg nem így, meg nem úgy. Nyilván van olyan, ami beválik. Tehát például kipróbáltam én is, már nem emlékszem pontosan, mi volt a recept, de hogy kell megfőzni a főtt krumplit a mikróban 1 perc alatt. És úgy, hogy lejön a héja is, és gyakorlatilag kész főtt krumplit kapsz. Vagy hogyan lehet 1 perc alatt főtt kukoricát csinálni, úgy, hogy benne van a héjában, meg mindenben, beteszed a mikróban, és 1 perc alatt főtt kukoricát lesz.
2: Egyébként a szakembereknek ez a rémálma, amikor valaki úgy nyit, azzal nyit, hogy hát de az AI, hát de a ChatGPT, hát de a YouTube-on.
1: Hát de a TikTok.
2: Hát de igen, és akkor igen. Az autószerelőnek mondja, hogy hát ez miért volt 2,5
1: ja.
2: A YouTube-on néztem, 15 perc alatt
1: hát
2: kész volt.
1: Ne is mondd, hát a YouTube-on minden egyes futómű alkatrészt egy szemvillanás alatt kicsavarnak. Tehát ez nagyjából, ez a, oda megy egy maximum egy csavarhúzóval, vagy bármilyen szépen kicsavarja, kész. Na nálad ott bukik meg a történet,
2: rá van rohadva.
1: Hogy rámész, és úgy rá van rohadva, hogy már elforog a csavar, már nem jön le, már lekapja az élét a csavarnak, ha csillagcsavarhúzós, akkor a közepe megy ki. Tehát körülbelül 1,5 órát azzal szenvedsz, hogy azt az egy csavart valahogy kiszed onnan.
2: És az, hogy leszeded, még azzal se kezdted el tulajdonképpen a folyamatot.
1: Semmit, még azzal csak az. Közben rájössz, hogy ó, kiszúrtál egy nem tudom milyen gumitömítést, majd az is kell egy másik, még ez.
2: Patent,
1: igen,
2: itt megkarcolt.
1: Meg elrepült, pontosan, igen, igen. Tehát, hogy az oda van rakva, egyszer oda volt rakva, valamikor sok-sok évvel ezelőtt, aztán nem jön le. De ezt nem látod a YouTube videón, hogy ott bénázik. Illetve nem igaz, mert van egy srác, pont egy debreceni srác, ő ezeket beszokta rakni. Pisti, hát én imádom egyébként, ő Finnországban él, és van egy rovata, hogy Pisti szerel. De most már nagy üzemben egyébként autószerelőként dolgozik, úgyhogy az eredeti szakmája az pék.
2: Tehát, hogy de YouTube-ról megtanulta.
1: De megtanult hobbiból otthon szerelgetni, és Finnországban nem kellett hozzá külön vizsga, meg semmi, nyitott egy kis műhelyt, és néha azt úgy azért szoktam nézni, mert tudok vele azonosulni. Tehát amikor odáll, és elkezd egy autót szerelni, és akkor így azt látod, hogy ő is ugyanúgy szenved a csavar leszedése, nem vágja ki, hanem nem igaz, hogy miért nem jön le, mert hogy az a, így, meg úgy, meg, és akkor így
2: drága, állod. Mit nézel másfélőre, csak káromkodás hallok.
1: Igen, és azt mondom,
2: hát hogy, Pisti nem tudja leszedni
1: hát
2: a csavart
1: ez az én emberem. Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsétek a tenyereket a vastapshoz, mert hatalmas szülinapi bulira készül a Teátrum Nyíregyházán. A Móri Zsigmond Színház önálló társulata kerek 45 éves lett, ez pedig október 17-én 19 órától egy fergeteges jubileumi gála műsorral ünneplik meg a nagy színpadon. Jenei Judit és Rák Zoltán műsor vezetésével lehull a lepel a legszaftosabb kulisszatitkokról, megtudhatjuk, milyen a pánikszerű gyors öltözés a színfalak mögött, miközben felcsendülnek az elmúlt 4 évtized legnagyobb színház és slágerei is. A mulatós műfaj koronázatlan királynője garantáltan leszedi a házat Debrecenben. Október 14-én 22 órától a Hall színpadán csap a húrok közé Nótár Méri a Campus Partin. Készítsétek a legkényelmesebb tánccipőket, mert a felejthetetlen slágerek és a hamisítatlan buli hangulat miatt hajnalig meg sem álltok majd a parketten.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

ebben a pillanatban pedig véget is ért a mai zsúz. A búcsú zenénket már a friss hírek követik, aztán az én helyemen már Roli ül, és lesz veled este 6-ig, utána pedig már a kívánság műsorban kérhetsz, vagy üzenhetsz rajtunk keresztül. Dolgoztassátok meg jól, Norbit, jó, ne unatkozzon majd ő se itt a mikrofon mögött, de hát mi nem szoktunk unatkozni, mindig van mivel foglalkozni. Leginkább ugye a friss hírek, aktualitások, amiket a jó zenék színesítenek. Így lesz ez majd holnap is, 10 és délután 2 között, én akkor is várlak. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. További szép napot!

0: talán még megismer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Felfüggesztették a déli körvasút építését, nagy változásokat javasolnak az iskolai rendszerben. Az ügyvédek továbbra sem katázhatnak az új tervezet szerint. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Felfüggesztette a déli körvasút építését Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a V7 körüli feltételezett szabálytalanságok miatt. A tárcavezető szerint az európai számvevőszék vizsgálata olyan adatokat tárt fel, amelyek összejátszás gyanúját vetik fel a kivitelező és a tender előkészítésében résztvevő mérnök cég között. Vitézi közölte, büntető feljelentést tesz, versenyhivatali eljárás kezdeményezés megkezdik a jelenlegi szerződés rendezett lezárását. A beruházást új közben szerzés keretében folytatnak. A miniszter szerint előbb fel kell mérni a műszaki és jogi helyzetet, ezért a munkák újraindításának időpontjáról egyelőre nem tudtak pontos tájékoztatást adni. Megszüntethetnék a 6 és 8 osztályos gimnáziumok, valamint az 1-től 5-ig tartó hagyományos osztályozást is egy új oktatási koncepció szerint. A civil közoktatási platform hosszú távú szakmai javaslata egységes, 10 vagy 12 évfolyamos iskola modellt vezetne be, hogy csökkentse a gyerekek korai kiválasztását. Az érdemjegyek helyett folyamatos szöveges értékelést alkalmaznának, a pedagógusok pedig nagyobb szabadságot kapnának a tananyag kialakításában. A tervezet a megoldás helyett inkább a probléma megoldásra és a projekt munkára helyezné a hangsúlyt. A változtatások fokozatosan 10-20 év alatt valósulhatnának meg. Fontos, hogy egyelőre szakmai javaslatról, nem pedig elfogadott kormányzati döntésről van szó. Ellenzi az új katatörvénytervezet elfogadását a Magyar Ügyvédi Kamara, mert a javaslat szerint az ügyvédek továbbra sem választhatnák ezt az adózási formát. A kamara közlése szerint korábban a pénzügyminisztérium kérésére saját módosító csomagot is kidolgoztak, amely lehetővé tette volna, hogy az ügyvédek ismét kata alanyok lehessenek. A MÜK szerint a javaslatukat egyhangulag támogatták, a minisztériumtól azonban nem kaptak választ, és további egyeztetés sem történt. A kamara most arra kéri az ügyvédi tevékenységüket szüneteltető országgyűlési képviselőket, hogy módosító indítványokkal képviseljék a szakma érdekeit a parlamenti vita során. Jelentősen csökkentenék a megyei jogú városok az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulást 2027-től. A 25 érintett település polgármestere Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztetett a javaslatokról. A városvezetők azt szeretnék, hogy a hozzájárulás felső határa legfeljebb az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-a lehessen. Több állami forrást kérnek a közösségi közlekedés működtetésére is, valamint azt, hogy az önkormányzati támogatások legalább az infláció mértékével emelkedjenek. A javaslat csomag része a közétkeztetés áfájának 5%-ára csökkentése, továbbá az önkormányzati dolgozók béremeléséhez biztosított állami kompenzáció kiterjesztése is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatásban nem várható fronthatás, de reggelente felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás ingerlékenység valószínű. A maximumok 13-18 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Csodás hétfő délutánt kívánok mindenkinek, 2 óra után járunk 4 perccel. Köszönjük szépen Bettinek a legfontosabbakat. Indul a délutánunk rengeteg jó zenével és hasznos információkkal. Nyíregyházan a Kert utcán mérnek, Debrecenben pedig a Kassai úton. Vigyázz magadra, a Self-Aware-rel kezdünk.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: The Weeknd és a Savior Tears a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, jó munkáti utat kívánok mindenkinek. Ráfordulunk így a hét első napján is a sikernaptárunkra, mert ma vonzás nap van. Ez jó alkalom arra, hogy már a hét elején tudatosabban figyeljünk arra, hogy mit szeretnénk közelebb engedni magunkhoz. Ma könnyebben alakulhatnak jól a találkozások, a beszélgetések, vagy akár egy olyan helyzet is, ami új lehetőségeket hoz. Nem kell erőltetni semmit, inkább legyünk nyitottak és figyelmesek arra, mi érkezik felénk. A vonzásnap üzenete hétfőre egyszerű, induljunk jó hozzáállással, mert sokszor abból lesz a legjobb folytatás, ahogyan elkezdjük a hetet. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ezzel megyünk tovább, hamarosan pedig útinfók érkeznek.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Közlekedési infókkal érkezem a következő percekben a Sunshine FM-en. Nyíregyházán jelzőlámpás forgalomirányítás van továbbra is érvényben a Vasfari Pál utcán a munkálatok miatt. A járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladnak, ezért időközönként, főleg itt a délutáni órákban torlódásra kell készülni. Valamint a Hímes utca továbbra is le van zárva, érdemes figyelnünk, ha erre autózunk. Nagyon fontos, hogy korábban a Kert utcán mértek, valamint az Orosin, érdemes ma is csak a szabályokat betartva közlekednünk. A 33-ason Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es, valamint a 108-as kilométer között útépítés miatt útszűkületre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani. A 41-es főúton pedig Levelek település közelében a 22-es kilométernél félpályás lezárás mellett aszfaltoznak, valamint a Magyar Között munkatársai Ófehértó és Baktalórendháza között is kátyúzási munkákat végeznek, emiatt időközönként útszűkületre kell készülnünk. Egyéb infókat pedig várok tőled 0620 316 3000. Jó utat kívánok és csekkmentes délutánt!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a Fit percekre, a stúdióban már Tarcsa Mónika, a Fight Club vezetőedzője.
2: Ősszel rövidülnek a nappalok, hűvösebb lesz az idő, és könnyebben előfordulhat, hogy inkább otthon maradnánk, pont ezért különösen fontos, hogy a mozgás része maradjon a mindennapjainknak. Az edzés segíthet energikusabbnak lenni, javíthatja a hangulatunkat, és segít megőrizni a jó formánkat a téli időszak előtt. Nem kell minden nap órákat edzeni, a lényeg a rendszeresség. Találj olyan mozgásformát, amit szeretsz, és tedd az őszt az újrakezdés időszakává.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény.
7: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 555-555-öt.
7: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
9: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
9: Csak jó zene.
10: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
10: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
10: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
0: A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Testkamerákat próbálnak ki a debreceni jegyellenőrök. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körúton. Újabb nagy ellenőrzésre készül a NAV Hajdúbiharban. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 4 testkamerát tesztel október 19-ig a DKV a debreceni közösségi közlekedésben. A próbaüzem során a jegyellenőrök viselik az eszközöket, a társaság pedig elsősorban azok technikai működését, valamint a rögzített kép- és hangfelvételek minőségét vizsgálja. Ellenőrzik azt is, hogy az elkészült felvételeket megfelelően biztonságosan és titkosítva lehet-e tárolni. A DKV arra is kíváncsi, hogy a testkamerák mennyiben növelhetik a jegyellenőrök személyi biztonságát, illetve segíthetik a vagyonvédelmet a munkavégzés során. Az utasok számára fontos információ, hogy a tesztidőszakban a jegy ellenőrzések alkalmával kép- és hangfelvétel is készülhet. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni BMW körút egyik nagy csomópontjában. Megkezdődött a jelzőlámpás forgalom irányító rendszer próbaüzeme a körút déli és keleti szakaszának találkozásánál. A lámpák már minden irányban működnek, és a tájékoztatás szerint a próbaidőszak lezárulta után is üzemben maradnak. A változás miatt az arra közlekedőket arra kérik, hogy fokozottan figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket, és minden esetben az új forgalmi rendnek megfelelően haladjanak. A jelzések figyelmen kívül hagyása különösen balesetveszélyes lehet ebben a nagyforgalmú csomópontban, ezért a megszokottnál is nagyobb körültekintésre van szükség. Újabb célzott ellenőrzés sorozatot tart a NAV Hajdúbihar megyében október 12 és 16 között. A revizorok ezúttal elsősorban a textil, ruházati és lábbeli kiskereskedőket, valamint a piaci árusokat vizsgálják. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentésére, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó előírások betartására. A NAV emellett továbbra is ellenőrzi a megyei építkezéseket, a szabályos foglalkoztatást. A tájékoztatás szerint a revizorok a hét valamennyi napján megjelenhetnek, és Hajdúbihar bármely településén tarthatnak helyszíni vizsgálatot. Jelentős különbségek vannak a debreceni ingatlanárak között, a legolcsóbb városrészekben azonban még mindig 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár. Az ingatlan.com adatai szerint Kincseshegyen 395 ezer, Nagycserén pedig 398 ezer forint az átlag, míg Domboson 442 ezer forinttal lehet számolni négyzetméterenként. Halápon már 510 ezer, Pacon pedig 586 ezer forint körül alakul az átlagár. A tízes lista végén több területen már 650-700 ezer forint közötti összegek szerepelnek. A számok alapján egy 100 négyzetméteres ingatlan elméleti értéke a legolcsóbb részeken nagyjából 40 millió forint lehet. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból indul több elemből álló fejlesztési program Hajdúszoboszlón. A beruházás részeként korszerű térinformatikai rendszert alakítanak ki, felújítják és részben újjáépítik a Hóvirág utcát, valamint korszerűsítik a csapadékvízelvezetést is. A város bevezető útjain 5 helyszínen összesen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenek. A gyógyfürdő környékén szenzoros okos parkolási rendszer készül, amelyhez mobil alkalmazás is kapcsolódik majd. A projekt részeként új kormányzati honlapot hoznak létre, és fejlesztik a szükséges szerv infrastruktúrát is. A program célja a városi közlekedés, az önkormányzati szolgáltatások és a digitális ügyintézés korszerűsítése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedden napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nem valószínű. Az északiak szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a maximumok 13-18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, Nyíregyházan a 99.4-en, Debrecenben pedig a 93.5-ön hozom a kiváló zenéket egymás után, valamint a friss infokat. Mindjárt játék is jön, kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

Justin Bieber és Nicki Minaj pörgette a hétfői munkaidőnket, ez volt a Beauty and the Beat. Nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek, a munkához pedig kitartást, azt gondolom, hogy egy osziszos szánsajmerő mindenkinek meghozná a kedvét a hamarabbi hazainduláshoz. A mai nyerőszám pedig a 12-es, hogyha a telefonszámodban valahol ott lapul, akkor semmiképp se haboz. Küld el most SMS-en, Viberen a kódjáték szót, óra végén pedig majd valakit ismét meglepek egy finom menüvel. Sok sikert kívánok hozzá. SMS, telefon, Viber 0620-316-3000. A következő percekben pedig Benson Boone énekel a zene címe Beautiful Things, amely arról szól, hogy az énekesünk végre boldog, szerelmes és úgy érzi, hogy minden a helyére került az életében. A boldogság mellett azonban ott van benne a félelem is, hogy egyszer elveszíti mindazt, ami igazán fontos számára. Hölgyeim, uraim, ez a Beautiful Things itt a hétfő délutánunk.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. A választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Fall of the Flow és a Maradok távol a Sunshine FM-en. Jönnek már is a legfrissebb horoszkópok egyenesen Kiskatától. Meghallgatjuk, hogy így hétfőre mit jósoltak a csillagok. Szia!
2: Szia, Roli! A Kosma megfontolta méri fel az előtte álló erőforrásokat, és a megszokott hirtelenség helyett alapos stratégiával vág bele a hétbe. A Bika egy váratlan reggeli átcsoportosítást fogad meglepő rugalmassággal, bebizonyítva, hogy a változásokhoz is tud alkalmazkodni. Az Ikrek ma mély és elmélyült fókusszal merül el egy összetett témában, teljesen kizárva a külvilág zaját. A Rák magabiztosan vállalja magára a kezdeményező szerepét, és határozott iránymutatásával biztonságot nyújt a bizonytalankodóknak. Az Oroszlán ma csendes háttérmunkával ér el komoly eredményeket, átengedve a reflektorfényt a kollégáinak. A Szűze megszokott szabályok helyett most a rugalmas megközelítést választja, ami jelentősen felgyorsítja a munkafolyamatokat. A Mérleg ma kiáll a saját elképzeléseiért, és határozottan nemet mond a rárakott méltánytalan extra terhekre. A Skorpió nyílt és egyenes kommunikációjával oszlat el egy régóta húzódó bizonytalanságot a munkakörnyezetében. A Nyilas ma a lassabb, megfontoltabb tempót választja, hogy a legapróbb részlet se kerülhesse el a figyelmét. A Bak merész és szokatlan ötlettel áll elő, kilépve a megszokott keretek közül a gyorsabb haladás érdekében. A Vízöntő ma a meglévő bevált struktúrák precíz finom hangolására összpontosít a radikális újítások helyett. A Halak határozott és tárgyilagos fellépésével rendet teremt a kaotikus szervezési folyamatokban.
1: Nagyon köszönjük, menjünk tovább a Ring My Bell-lel, és ne felejtjétek, a 12-es a mai nyerőszám.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

északi üzenem, ez a Sunshine FM, hamarosan pedig 16 óra, még mindjárt útinfók érkeznek, azonban lezárjuk a mai kódjátékunkat. Ugye a 12-es volt a nyerőszám, köszönöm a rengeteg hallgatói aktivitást, hogy ilyen sokan játszottok velem napról napra ebben a játékban is, és nézzük, hogy rögtön a hét elején kikaparintja meg az a Cheeseburger Sunshine menüjét, ő pedig nem más, mint Ádám, gratulálunk, és jó étvágyat kívánunk a finom kis Smashburger menühöz. Holnap szintén játszik 3 és 4 óra között, Dua Lipával pedig zárjuk az óránkat. Love Again, útinfók pedig jöhetnek a folytatásban is, SMS-en, telefonon, Viberen 20 3 16 3000.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. A megyék területén jelentős a délutáni csúcsforgalom, ami elsősorban az iskolák közelében még fokozódik. És hát reggeli csúcsforgalom idején is jelentős forgalomkorlátozás volt több helyen, az útépítési munkaterületeknél, így Nagykálló-Nyíregyháza között, valamint Hajdú-Bihar megye területén is több főútvonalon dolgoznak, szintén a helyreállítás, patkarendezési munkálatokkal kapcsolatosan. Több jelzőlámpás csomópontban is a helyreállításokat végezték, sőt ellenőrizték, tisztították, mosták a nagyforgalmú főútvonalak forgalomirányító jelzőlámpáit, és a szakemberek a magyar között részéről ellenőrizték a működő képességüket. Több közúti közlekedési baleset is ma már történt a megyék területén, így például a 41-es főútvonalon ma délelőtt két gépkocsi karambolyában jelentős anyagi kár keletkezett, az esethez a tűzoltók is megérkeztek, áramot indítottak, a rendőrség pedig tisztázta a felelősség kérdését. Nagyon sok helyen tartanak lakott kívül sebességkorlátozások, amik szintén útépítési munkaterületeknél vannak érvényben a nap 24 órájában. Köszönjük a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes délután!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Jogerősen elítélték a Debrecennél halálos balesetet okozó teherautó sofőrt. Bővítik a debreceni gyermeksürgősségi központot. Ruszin Szendi Romulus szerint Debrecenben fejlesztésekre van szükség a honvédségnél. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jogerősen 1 év 3 hónap fogházbüntetésre ítélte a debreceni törvényszék azt a 29 éves férfit, aki 2023. augusztusában halálos balesetet okozott a 4808-as úton. A vádlott Debrecen felől Hosszúpályi irányába haladt teherautójával, amikor elaludt, áttért a szemközti sávba és félfrontálisan összeütközött egy személyautóval. A vétlen 51 éves sofőr a helyszínen életét vesztette. A másodfokú bíróság a szabadságvesztés időtartamát nem változtatta meg, ugyanakkor a férfi már a büntetés felének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. A közügyektől eltiltást mellőzték, a közúti jármű vezetéstől viszont véglegesen eltiltották. Újabb helységekkel bővítik a debreceni egyetem gyermeksürgősségi központját. A beruházásra kiírt pályázatot a Hajdú-Böszörményi Tömb 2002 szolgáltató Kft. Nyerte el, amely 160 millió forintért végzi el a kivitelezést. A fejlesztés során a radiológiai épület megmaradó részén, az alaksorban és az emeleten alakítanak ki új helységeket, összesen mintegy 585 négyzetméteren. A tervek között szociális helységek, öltözők, raktárak, valamint képalkotó diagnosztikai kérték előhelységek kialakítása szerepel. A gyermeksürgősségi és baleseti betegellátó osztály, valamint a diagnosztikai részleg már korábban elkészült. A mostani beruházás ezek működését egészíti ki. Debrecenben tartott miniszteri értekezletet Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, ahol a helyi katonai alakulatok vezetőivel tekintették át az aktuális feladatokat és a honvédséget érintő legfontosabb kérdéseket. A tárcavezető szerint nem csak a szakmai feladatokat, hanem a katonák mindennapi szolgálati körülményeit is személyesen kell megvizsgálni. Úgy fogalmazott, Debrecenben van min javítani, ezért fejlesztésekre is szükség lehet. A miniszter bejelentette azt is, hogy a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyírteleken huszárfelderítő ezredet hoznak létre. Ruszin Szendi szerint ide is várják a fiatalokat a magyar honvédség soraiba. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, Debrecenben is kimutatták a vírust. Miközben országos szinten növekedés mértek az elmúlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint az év 40. hetében több városban és budapesti térségben is kimutatható volt a vírus, több helyen pedig további emelkedést tapasztaltak. Az NNGK szerint országosan a szennyvíz vizsgálatok alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható, ezért továbbra is figyelemmel kísérik a minták alakulását. Összesen 1411 hajdú-bihari civil szervezet kapott támogatást az adózók személyi jövedelemadójának 1%-ából. A felajánlások összege meghaladta 931 millió forintot. A megyébe több mint 85 ezer felajánlás érkezett, 47 szervezet pedig 2 millió forintnál nagyobb támogatáshoz jutott. A legtöbb pénzt a Hortobágyi Madárkórház alapítvány kapta, több mint 122 millió forintot. A leukémiás gyermekekért alapítvány közel 66 millió, az Igaz Gyöngy alapítvány pedig több mint 55 millió forint támogatáshoz jutott. Az országos összesítés szerint idén több mint 21 milliárd forintról rendelkeztek civil szervezetek javára az adózók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban napos gomoly felhős idő ígérkezik, a reggeli órákban kedden mínusz 3 plusz 7 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Klassz délutánt kívánok mindenkinek, 4 múlt már 4 perccel, köszönjük szépen Bettinek a friss infókat, Nyíregyházán a Debreceni úton mérnek, Debrecenben pedig a kassaink korábban rendőrök voltak. Kivel ozzalénkkel készülök a következő 60 percben is, kezdünk elsőként Témin Palával, jön a Dracula.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

kiváló zenékkel pörög a hétfő délután a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, jó munkát, jó utat kívánok, hamarosan majd a legfontosabb útinfók is érkeznek. Viszont képzeld, élvezik a jelent, de már a nyugdíjas éveikre gondolnak a Z-generáció tagjai. Egy friss felmérés szerint a fiatalok inkább élményekre, utazásokra és kisebb örömökre költenek, miközben igyekeznek félretenni a jövőjükre is. A megkérdezettek 66%-a rendszeresen vagy alkalmanként megtakarít, ugyanakkor 42%-uk fizetéstől fizetésig él. Érdekesség, hogy a Z-generáció átlagosan 10 évvel korábban kezd foglalkozni a nyugdíj kérdésével, mint a nagyszüleik nemzedéke. A fiatalok tehát nem feltétlenül felelőtlenül költekeznek, egyszerűen nem szeretnének minden élményt megvonni maguktól. Ez talán a konklúziója ennek a felmérésnek. További infók a sunshine.hu-n. Előkjön Eva Max-el, ez már a Car Keys.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félkül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Közlekedési infókkal érkezem a következő percekben a Sunshine FM-en. Nyíregyházán jelzőlámpás forgalomirányítás van továbbra is érvényben a Vasfari Pál utcán a munkálatok miatt. A járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladnak, ezért időközönként, főleg itt a délutáni órákban torlódásra kell készülni. Valamint a Hímes utca továbbra is le van zárva, érdemes figyelnünk, ha erre autózunk. Nagyon fontos, hogy korábban a Kert utcán mértek, valamint az Orosin, érdemes ma is csak a szabályokat tartva közlekednünk. A 33-ason Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es, valamint a 108-as kilométer között útépítés miatt útszűkületre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani. A 41-es főúton pedig Levelek település közelében a 22-es kilométernél félpályás lezárás mellett aszfaltoznak, valamint a Magyar Között munkatársai Ófehértó és Baktaló rendháza között is kátyúzási munkákat végeznek, emiatt időközönként útszűkületre kell készülnünk. Egyéb infókat pedig várok tőled 0620 316 3000. Jó utat kívánok és csekkmentes délutánt!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

Mennyire imádjuk Ray Dalton hangját, ez volt az újdonság, a Blood Running a Sunshine délután bannerunk, csak jó zene szól, és szerencsére változatlan üzemanyagárakkal indult a hét a hazai üzemanyag töltőállomásokon. Hétfőn sem a benzin, sem a gázolajára nem módosult, így továbbra is előbb itt 642 forintért, a gázolajat pedig 709 forintért tankolatjuk országos átlagban. Egy kicsi kitekintés ezzel kapcsolatban, hogy a nemzetközi olajpiacon ugyanakkor továbbra is bizonytalan a helyzet. Az orosz-ukrán energetikai tűzszünet lehetőségéről szóló hírek azonban egy picit mérsékelték az olajárakat, de ez nagyjából ránk semmilyen hatást nem vetít. Felix Jengen és az Ain't Nobody-m, a zene a szerelemről is, arról a különleges érzésről szól, amikor valaki mellett igazán boldognak érezzük magunkat.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. NEK, mert minden nézőpont pont kérdése.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: A Gulyás tűzépnél teret adunk a képzeletnek. Legyen szó építkezésről, felújításról vagy otthonod szépítéséről. Nálunk minden adott ahhoz, hogy megvalósítsd elképzeléseidet. Festékek, tapéták, hideg és meleg burkolatok, szaniterek, tető és kertmegoldások. Széles kínálatunkban mindent megtalálsz, amire a tervezés és a kivitelezés során szükséged lehet. Bemutató termünkben inspirációval várunk. Szakértő kollégáink pedig személyre szabott tanácsadással segítenek megtalálni a számodra legjobb megoldásokat. Gulyás tűzép, ahol az ötletből álmai otthona lesz. Debrecen, Vámospércsi út 30.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen kukac sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 40 éves a debreceni Hídszínvirág sportóvoda. Október 26-ig dolgoznak a vízhálózaton a 33-as főúton. Nagyobb területen várták a látogatókat az 5. debreceni sokadalmon. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 40. születésnapját ünnepelte a debreceni Hídszínvirág sportóvoda, amely 1986-ban kezdte meg működését a Tócoskertben. Az intézmény 2 éve Debrecen első sportóvodája, ahol a DSI szakedzői sport alapozó foglalkozásokat tartanak, emellett gyógytestneveléssel és több mozgásfejlesztő programmal is foglalkoznak. Az óvodát az elmúlt években kívül belül korszerűsítették. Jelenleg 7 csoportban mintegy 151 gyermek jár ide, tagintézményében pedig további 60 óvodásról gondoskodnak. A jubileumi ünnepségen Széles Diana alpolgármester is méltatta az intézmény munkáját. A Hídszínvirág ettől az évtől az oktatási hivatal bázis intézménye is. Folytatódik a 33-as főút alatt húzódó ivóvíz hálózat rekonstrukciója Debrecenben. Az önkormányzat és a debreceni vízműk közös fejlesztésére azért van szükség, mert a főút alatt található gerinc vezetékek egy része már több mint 70 éves és jelentősen elavult. A következő ütem a Balmazújvárosi út 10 szám alatti víztermelő telep környékén kezdődött meg. A munkák miatt lezárták a Debrecenből kifelé haladó szélsőforgalmi sávot. A szakemberek a meglévő csövek belsejébe húzzák be az új bélést, így a munkavégzés nagy része a felszín alatt zajlik. A rekonstrukció várhatóan október 26-áig tart. A régi vásárok hangulatát idézték meg az 5. debreceni sokadalmon a Nagyerdei stadion melletti rendezvénytéren. Az esemény idén az előző évinél 2-szer nagyobb, mint egy 6000 négyzetméteres területen várta a látogatókat. A program célja Debrecen gazdag piac tartási múltjának felelevenítése volt, ennek megfelelően hagyományos és modern gasztronómiai kínálattal, valamint kézműves portékákkal készültek a szervezők. A vásári hangulatot népzenészek és néptáncosok tették teljessé, emellett különböző népi mesterségekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A rendezvény sok látogatót vonzott, akik a tradicionális vásári élmények mellett a helyi kulturális hagyományokból is ízelítőt kaphattak. A spanyolországi Zaragoza nyerte el a 2028-as Európa zöld fővárosa címet, míg Benidorm és a portugál Estrela megosztva kapta meg az Európa zöld levél elismerést. Az Európai Bizottság szerint Zaragoza hosszú távú városfejlesztési és környezetvédelmi munkáját díjazták, különösen azt, ahogyan a város az ikarati kihívásokra reagál. Zaragoza és Debrecen között az is közös, hogy mindkét város térségében beruház a széttől. Debrecenben már működik a vállalat akkumulátor cellagyára, a Zaragoza melletti Figueruelasban pedig 2027 első negyedévében indulhat el a termelés. A Méltóság mezeje programhoz csatlakozott a debreceni Szoboszlói úti általános iskola közössége, ahol nárcisz hagymákat ültettek el az iskola udvarán. A kezdeményezés jelképe a sárga nárcisz, amely az életigenlést, a kitartást és az emberi méltóság iránti tiszteletet fejezi ki. A diákok és a pedagógusok közösen készítették elő a földet, majd együtt ültették el a virághagymákat. A program célja nem csak a tavaszi virágzás előkészítése volt, hanem az egymásra figyelés, az együttérzés és a segítő szándék erős. Az iskola közössége tavasszal várja majd, hogy sárga virágok borítsák be az udvart.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban nem várható fronthatás, de reggelente felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás ingerlékenység valószínű. A maximumok 13-18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Betty, köszönjük szépen, várunk majd vissza 6 órakor is, mert is pörög tovább a Sunshine délután, így október 12-én pedig a Miksák névnapja van. Isten éltesse őket a sokáig. Pénzügyi percek programajánlók a következő 60 percben. Üzsellel kezdünk, jön a Jamaikán.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan finanszírozzunk váratlan kiadásokat? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések hanyarolás alatt ér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló. Bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: A YouTube-on minden egyes futómű alkatrészt egy szemvillanás alatt kicsavarnak. Tehát ez nagyjából ez a, oda megy egy maximum egy csavarhúzóval, vagy bármilyen szépen kicsavarja, kész. Na nálad ott bukik meg a történet,
5: hát rá
4: hogy rámész, és úgy rá van rohadva, hogy már elforog a csavar, már nem jön le, már lekapja az élét a csavarnak, ha csillagcsavarhúzós, akkor a közepe megy ki. Tehát körülbelül másfél órát azzal szenvedsz, hogy azt az egy csavart valahogy kiszedd onnan.
5: És azt, hogy leszeded, még azzal se kezdted el tulajdonképpen a folyamatot.
4: Semmit, még azzal csak az. Közben rájössz, hogy ó, kiszúrtál egy nem tudom milyen gumitömítést, majd az is kell egy másik,
5: még ez. Patent, igen,
4: elrepült, mert pontosan, igen, igen, tehát hogy az oda van rakva, egyszer oda volt rakva, valamikor sok-sok évvel ezelőtt, aztán nem jön le, de ezt nem látod a YouTube videón, hogy ott bénázik, illetve nem igaz, mert van egy srác, pont egy debreceni srác, ő ezeket beszokta rakni. Pisti, hát én imádom egyébként, ő Finnországban él, és van egy rovat, hogy Pisti szerel, de most már nagy üzemben egyébként autószerelőként dolgozik, úgyhogy az eredeti szakmája az pék. Azért szoktam nézni, mert tudok vele azonosulni. Tehát amikor odáll, és elkezd egy autót szerelni, és akkor így azt látod, hogy ő is ugyanúgy szenved a csavar leszedése, nem vágja ki, hanem nem igaz, hogy miért nem jön le, mert hogy az a, így meg úgy meg, és akkor így
5: drága, mit nézel másfél óra, csak káromkodás hallok.
4: Igen, és azt mondom,
5: hát Pisti nem tudja leszedni a csavart.
4: Ez az én emberem. Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM programajánló.
1: TNT, ugye itt az a Sunshine délutánban jönnek a legfrissebb program lehetőségek egyenesen Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! Készítsétek a tenyereket a vastapshoz, mert hatalmas szülinapi bulira készül a Teátrum Nyíregyházán. A Móri Zsigmond Színház önálló társulata kerek 45 éves lett, ez pedig október 17-én 19 órától egy fergeteges jubileumi gála műsorral ünneplik meg a nagy színpadon. Jenei Judit és Rák Zoltán műsorvezetésével lehull a lepel a legszaftosabb kulisszatitkokról, megtudhatjuk, milyen a pánikszerű gyors öltözés a színfalak mögött, miközben felcsendülnek az elmúlt 4 évtized legnagyobb színházi slágerei is. A mulatós műfaj koronázatlan királynője garantáltan leszedi a házat Debrecenben. Október 14-én 22 órától a Hall színpadán csap a húrok közé Nótár Méri a Campus Partin. Készítsétek a legkényelmesebb tánccipőket, mert a felejthetetlen slágerek és a hamisítatlan buli hangulat miatt hajnalig meg sem álltok majd a parketten. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM program.

Hi, Mafia és Marsakó Dávid, ez volt a hajnali kör a Sunshine FM-en, és nincs messe, 6 órához érkeztünk, így véget ért a műszakom, akármennyire is nem szeretném, de át kell adnom a mikrofont Norvinak, mert jön a 2 órás élő esti kívánságműsor. Várja zenei kéréseket, mi pedig majd holnap 2-kor folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: 2 milliárd forintot próbáltak kizsarolni áltitkosszolgák egy férfitól. Rekordosszán sújtotta Magyarországot 2026 nyarán. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Két férfi letartóztatását kezdeményezte a budapesti regionális nyomozó ügyészség, mert a gyanús szerint titkosszolgálati, illetve rendőrségi kapcsolatokat színlelve próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitől. Az elsőrendű gyanúsított állítólag azt mondta a sértetnek, hogy ismeri az ellene folyó eljárásokat, és pénzért el tudja érni azok megszüntetését. Miután a férfi nem fizetett, két társa megjelent a lakásánál, megmotozták, elvették a telefonját, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóba ültették és elvitték. A gyanúsítottak a több hatóság összehangolt akcióban fogta el. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszályát hozta 2026 Magyarországon a Hungaromet elemzése szerint. Az idei nyár 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt, miközben már a megelőző fél és egy éves időszak is jelentős csapadékhiányt mutatott. Országos átlagban mindössze 74 mm eső hullott, ami az 1991 és 2020 közötti átlag mindössze 36%-a. Az első hőhullám már júniusban megérkezett, a forró és a szárazság pedig júliusban és augusztusban is folytatódott. A rendkívüli csapadék hiány Európa több nagy folyóján is rekord alacsony vízállásokat okozott. A Duna vízszintje Budapestnél jelenleg is extrém alacsony. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy finanszírozását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint a Tisza korábban évente legalább ekkora összegű többletforrást ígért az ágazatnak. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az előző kormány utolsó éveiben Magyarország egészségügyi kiadásainak aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, ami szerinte hozzájárult a hosszú várólistákhoz és a lakosság kedvezőtlen egészségi állapotához. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével már megkezdődött a kórházi várólisták csökkentése. 6 ügyben tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, miután az átvilágítások során több szerződésnél és kifizetésnél is visszásságokat talált. A tárca szerint felmerült a hűtlen kezelés gyanúja, emellett több esetben indokolatlanul magas díjakat és vitatható teljesítéseket azonosítottak. A vizsgált szerződések és kifizetések összértéke megközelíti a 20 milliárd forintot. Külön vizsgálják több informatikai szerződés teljesítését, valamint a Nemzeti Adatvagyonügynök elszámolásait is, amelyekben szállodai lakosztály, ékszer, gin, prémium élelmiszer és felnőtteknek szánt társasjáték is szerepelt. A minisztérium szerint a hatóságok feladata tisztázni, jogszerűek voltak ezek a kifizetések.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 430, az eurót 364, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 325 forintos áron jegyezte a bank.
5: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar női futsal válogatott ezen a héten Szlovákiában harcolhatta ki az Európa-bajnoki részvételt. A mieink először Bosznia-Hercegovinát győzték le 2-0-ra még szerdán, másnap pedig a svédekkel vívott találkozót 3-1-re nyerték meg. Szombaton jött a házigazda elleni összecsapás, ezen már egy pont is elég lett volna a csoport elsőséghez. Végül Frank Tamás együttese Kota Gabriella duplájával 2-1-re verte Szlovákiát. A nemzeti együttesünk hibátlan mérleggel végzett a kvartett érén, így készülhet a 2027-es kontinens viadalra, amelyet Horvátországban rendeznek. Ebből a szép eredményből 6 Deac játékos vette ki részét, Krascsen és Csilla a bosnyákok, Gajzágó Flóra pedig a svédek kapuját vette be. Mellettük Horváth Viktória, Nagy Anikó, Gál Zsófia és Hardon Rita kapott bizonyítási lehetőséget az összecsapásokon. A szakmai stábban pedig ott volt Kirikó Vivien, aki képviselte a Deacot. Az Erste Liga lista vezetője a Korona Brassó vendégeként várta Erdély túráját vasárnap a Deac Jégkorong csapata. 2 héttel ezelőtt Debrecenben már összecsaptak a felek, akkor 5-2-es brassói győzelemmel zárult a találkozójuk. Az első harmad után 2-0-ra vezettek az erdélyiek, de a következő játékrészben egyenlített a Debrecen. Az utolsó harmadot viszont ismét a Brassó nyerte, így végül 6-4-re győztek a hazaiak. Az elmúlt időszak nem a pihenésről szólt a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület sportlövői számára. Budapesten rendezték a Magyar Sportlövők Szövetségének puskapisztoly országos bajnokságát. A rangos megmérettetésen a sportolók egyéniben és csapatban is remekül teljesítettek. Kiemelkedő teljesítmény nyújtott Szabolcsi Szabolcs Vencel, aki a 25 méteres gyors tüzelő pisztolyban országos bajnoki címet szerzett, a 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. A csapatversenyben is fontos szerepet vállalt és aranyérmekhez segítette az egyesületet. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámban országos bajnoki címet szerzett. A lánycsapat pedig egy ezüst és egy bronzéremmel zárta a bajnokságot. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
4: Folytatásban nem várható fronthatás, de reggelente felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás ingerlékenység valószínű. A maximumok 13-18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, most startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában már jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom az Empire of the Sun-nal. Ez már a Volcano Dream.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: estét kívánok mindenkinek, és a drága szenseinosok, egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom az első óránkat, aki Péternek üzeni, hogy nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Aztán Bence Eszternek üzeni, hogy remélem, tudod, mennyire fontos vagy nekem, legyen egy csodálatos estéd. Lilla pedig Dávidnak üzeni, hogy te vagy a napom fénypontja, szeretlek, és alig várom, hogy este hazaérj. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba ér.

kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szentsajnosok egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Máté üzenetével megyünk tovább, aki Zsófinak üzeni, hogy bocsáss meg a tegnapiért, nem akartalak megbántani. Szeretlek. A Szeréka Tamásnak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig számíthatok rád, a legjobb ember vagy az életemben. Nóri pedig Balázsnak üzeni, hogy boldog születésnapot kívánom, hogy minden álmod váljon valóra. Hát drága szentsajnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban My Smith, ez pedig a Die Safe, a 2 órás élő esti kívánságműsorban.

0: Ez a Halló kívánság műsor.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: November 7-én Nyíregyházán vár a NEC, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. NEC, mert minden néző pont kérdése.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló. Műsorajánló. Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
0: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
3: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
1: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merítened.
0: Sun City.
1: Neked.
0: Rólad. Veled.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sun Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Felfüggesztették a déli körvasút építését, nagy változásokat javasolnak az iskolai rendszerben. Az ügyvédek továbbra sem katázhatnak az új tervezet szerint. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Felfüggesztette a déli körvasút építését Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a V7 körüli feltételezett szabálytalanságok miatt. A tárcavezető szerint az Európai Számvevőszék vizsgálata olyan adatokat tárt fel, amelyek összejátszás gyanúját vetik fel a kivitelező és a tender előkészítésében résztvevő mérnök cég között. Vitézi közölte, büntető feljelentést tesz, versenyhivatali eljárás kezdeményezés megkezdik a jelenlegi szerződés rendezett lezárását. A beruházást új közbeszerzés keretében folytatnak. A miniszter szerint előbb fel kell mérni a műszaki és jogi helyzetet, ezért a munkák újraindításának időpontjáról egyelőre nem tudtak pontos tájékoztatást adni. Megszüntetették a 6 és 8 osztályos gimnáziumok, valamint az 1-től 5-ig tartó hagyományos osztályozást is egy új oktatási koncepció szerint. A civil közoktatási platform hosszú távú szakmai javaslata egységes, 10 vagy 12 évfolyamos iskolamodellt vezetne be, hogy csökkentse a gyerekek korai kiválasztását. Az érdemjegyek helyett folyamatos szöveges értékelést alkalmaznának, a pedagógusok pedig nagyobb szabadságot kapnának a tananyag kialakításában. A tervezet a megoldás helyett inkább a probléma megoldásra és a projekt munkára helyezni a hangsúlyt. A változtatások fokozatosan 10-20 év alatt valósulhatnának meg. Fontos, hogy egyelőre szakmai javaslatról, nem pedig elfogadott kormányzati döntésről van szó. Ellenzi az új katatörvénytervezet elfogadását a Magyar Ügyvédi Kamara, mert a javaslat szerint az ügyvédek továbbra sem választhatnák ezt az adózási formát. A kamara közlése szerint korábban a pénzügyminisztérium kérésére saját módosító csomagot is kidolgoztak, amely lehetővé tette volna, hogy az ügyvédek ismét kata alanyok lehessenek. A MÜK szerint a javaslatukat egyhangulag támogatták, a minisztériumtól azonban nem kaptak választ, és további egyeztetés sem történt. A kamara most arra kéri az ügyvédi tevékenységüket szüneteltető országgyűlési képviselőket, hogy módosító indítványokkal képviseljék a szakma érdekeit a parlamenti vita során. Jelentősen csökkentenék a megyei jogú városok az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulást 2027-től. A 25 érintett település polgármestere Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztetett a javaslatokról. A városvezetők azt szeretnék, hogy a hozzájárulás felső határa legfeljebb az előző évi helyi iparőzési adóbevétel 15%-a lehessen. Több állami forrás kérnek a közösségi közlekedés működtetésére is, valamint azt, hogy az önkormányzati támogatások legalább legalább az infláció mértékével emelkedjenek. A javaslat csomag része a közétkeztetés áfájának 5%-ára csökkentése, továbbá az önkormányzati dolgozók béremeléséhez biztosított állami kompenzáció kiterjesztése is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban napos gomoly felhős idő ígérkezik, a reggeli órákban kedden -3 plusz 7 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Indulunk David Guetta, a Teddy Swims és a Tonzendál hármasával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig ugye javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Gábor üzenetével nyitom a második óránkat, aki Évinek üzeni, hogy te vagy az, akivel minden nap egy kicsit szebb. Nagyon szeretlek. Aztán Kata Zolénak üzeni, hogy hiányzol, remélem hamarosan újra együtt lehetünk. Marci pedig Petrának üzeni, hogy egyetlen mosolyoddal képes vagy jobbá tenni az estémet. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kamrad, ez pedig az I Believe, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága szentsejnosok. Fulívzeni Andrisnak, hogy bocsánatot kérek mindenért, fontos vagy nekem, és nem szeretnélek elveszíteni. Aztán Dóri az anyukájának szeretne rajtam keresztül köszönetet mondani, hogy mindig mellette áll, és azt üzeni neki, hogy nagyon szeretlek anya, Peti pedig az apukájának üzeni, hogy Isten éltessen, apa, köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Hát drága szentsejnosok, az üzenetek most megint célba értek. 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy érkezünk most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsétek a tenyereket a vastapshoz, mert hatalmas szülinapi bulira készül a Teátrum Nyíregyházán. A Móri Zsigmond Színház önálló társulata kerek 45 éves lett, ez pedig október 17-én 19 órától egy fergeteges jubileumi gála műsorral ünneplik meg a nagy színpadon. Jenei Judit és Rák Zoltán műsorvezetésével lehull a lepel a legszaftosabb kulisszatitkokról, megtudhatjuk, milyen a pánikszerű gyors öltözés a színfalak mögött, miközben felcsendülnek az elmúlt 4 évtized legnagyobb színház és slágerei is. A mulatós műfaj koronázatlan királynője garantáltan leszedi a házat Debrecenben. Október 14-én 22 órától a Hall színpadán csap a húrok közé nótárméri a Campus Partin. Készítsétek a legkényelmesebb tánccipőket, mert a felejthetetlen slágerek és a hamisítatlan buli hangulat miatt hajnalig meg sem álltok majd a parketten.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jó a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: estét kívánok mindenkinek, és a drága szenzsájnosok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Srác, akinek kitörtek a fogai a szánkó versenyen, megvan neked ez a stand-upos történet?
3: Ez nincs.
2: Na, a srác az ment szánkó versenyen, összetörte magát, úgyhogy kihullottak elől a fogai. Másnap meg lett volna a személyigazolvány fotózása, ahova menni kellett. És mondta, hogy, hogy nem tudták, hát most mosolyogni kellett, hogy valami, és ott elől meg nincs fog, de az ő apukája feltalálta már 1978-ban a Photoshopot, mert fogta, és a hipós üveg, akkor még nem szürke volt, hanem ilyen sárgás, mint egy fog, abból kivágott egy ilyen kis vékony szalagrészt, és oda tette a fogának a helyére, és még filctollal rajzolt bele csíkokat is, tehát amikor mosolygott, akkor úgy tűnt, mintha tényleg lenne foga. Hát apró szépségkép, hogy a halál fáj meg ott látszik. Úgyhogy igen, hát na, voltak akkor megoldások. Nem tudom, egyébként rengeteg hülyeséget látsz. Pont ezért, mert a VD40-nek szerintem a 382.000 felhasználási lehetősége, az még azért keveset is mondtam. Az mindenre jó. Tehát, és mi be is mutatják, hogy mi mindenre jó.
3: És aki megveszi a fáradtságot, ki is próbálja, aztán igen, vagy bejön, vagy nem.
2: A de... másik ilyen kedvencem a főzőműsorok a YouTube-on, ott meg tele van ilyen, hogy 3 perc alatt isteni finom ételt csinálhatsz, és nem kell hozzá, csak krumpli.
3: Annyi, hogy azt a 1,5 órát kivágtuk belőle, amíg sült, fő.
2: Na, hát azt szó szerint. Igen. És akkor megnéztem a videót, és mondtam, hogy hát jó, kell hozzá krumpli. Meg egyébként kell még hozzá körülbelül 6 összetevő, mert azt ugye elfelejtette a címbe mondani, meg azt is, hogy nem 1,5 perc alatt készül el, meg nem így, meg nem úgy. Nyilván van olyan, ami beválik. Tehát például kipróbáltam én is, már nem emlékszem pontosan, mi volt a recept, de hogy kell megfőzni a főtt krumplit a mikróban pár perc alatt. És úgy, hogy lejön a héja is, és gyakorlatilag kész főtt krumplit kapsz. Vagy hogyan lehet pár perc alatt főtt kukoricát csinálni, úgy, hogy benne van a héjában, meg mindenben, beteszed a mikróban, és pár perc alatt főtt kukoricát lesz.
3: Egyébként a szakembereknek ez a rémálma, amikor valaki úgy nyit, azzal nyit, hogy hát de az AI, hát de a ChatGPT, hát de a YouTube-on.
2: Hát de a TikTok.
3: Hát de igen, és akkor mikor az autószerelőnek mondja, hogy hát ez, de ez miért volt 2,5 óra? A YouTube-on néztem, 15 perc alatt kész volt.
2: Hát ne is mondd, hát a YouTube-on minden egyes futómű alkatrészt egy szemvillanás alatt kicsavarnak. Tehát ez nagyjából, ez a, oda megy egy maximum... egy csavarhúzóval, vagy bármilyen, szépen kicsavarja, kész. Na nálad ott bukik meg a történet,
3: hogy
2: rámész, és úgy rá van rohadva, hogy már elforog a csavar, már nem jön le, már lekapja az élét a csavarnak, ha csillagcsavarhúzós, akkor a közepe megy ki, tehát körülbelül 1,5 órát azzal szenvedsz, hogy azt az egy csavart valahogy kiszed onnan.
3: És azt, hogy leszeded, még azzal se kezdted el tulajdonképpen a folyamatot.
2: Semmit, még azzal csak az. Közben rájössz, hogy ó, kiszúrtál egy nem tudom milyen gumitömítést, majd az is kell egy másik, még ez.
3: Patent, igen, itt megkarcolt.
2: Meg elrepült, ott, igen. Mert pontosan, igen, igen, tehát hogy az oda van rakva, egyszer oda volt rakva, valamikor sok-sok évvel ezelőtt, aztán nem jön le, de ezt nem látod a YouTube videón, hogy ott bénázik, illetve nem igaz, mert van egy srác, pont egy debreceni srác, ő ezeket beszokta rakni. Pisti, hát én imádom egyébként, ő Finnországban él, és van egy rovat, hogy Pisti szerel, de most már nagy üzemben egyébként autószerelőként dolgozik, úgyhogy az eredeti szakmája az pék.
3: Tehát, hogy pék, de YouTube-ról megtanulta.
2: De megtanult hobbiból otthon szerelgetni, és Finnországban nem kellett hozzá külön vizsga, meg semmi, nyitott egy kis műhelyt, és néha azt úgy azért szoktam nézni, mert tudok vele azonosulni. Tehát amikor odáll, és elkezd egy autót szerelni, és akkor így azt látod, hogy ő is ugyanúgy szenved a csavar leszedése, nem vágja ki, hanem nem igaz, hogy miért nem jön le, mert hogy az a, így meg úgy meg, és akkor így
3: drága, mit nézel másfélőre, csak káromkodás hallok.
2: Igen, és azt mondom,
3: hát hogy, Pisti nem tudja leszedni
2: hát
3: a csavart
2: Finnországban. Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Akár 150 ezer vállalkozó is választhatja a Katát 2027-től. Politikai foglyok listáját tette közé a Fidesz. Emelkedett a koronavírus koncentrációja a Szennyvízben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A pénzügyminisztérium számításai szerint 2027-től akár 150 ezer vállalkozás is választhatja majd a kata adózási formát. Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a katások éves bevételi értékhatára 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. Emellett növelik az ellátási alapot is, hogy a katások magasabb nyugdíjra, táppénzre és más szociális ellátásokra szerezhessenek jogosultságot. Ennek részeként a tételes adóösszege is emelkedik. A kormány megszünteti az élsportolók ECO kedvezményeit és átalakítja a sporttahú rendszerét is. A költségvetési tervek októberben kerülnek a költségvetési tanács elé. Politikai foglyok címmel tett közzé listát honlapján a Fidesz, amelyen négy jelenleg őrizetben vagy letartóztatásban lévő jobboldali politikus sorol fel. A párt közlése szerint Bús Balázs, Hangó Balázs, Varga Bajusz Veronika és Seszták Miklós ellen politikai indíttatású eljárások zajlanak. A Fidesz azt állítja, hogy az érintettek egyetlen bűne, hogy jobboldali politikusok, és emiatt alaptalannak tartja a velük szemben alkalmazott kényszerintézkedéseket. A párt közleményében bírálta a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás működését is. A közzétett állítások a Fidesz álláspontját tükrözik. Országos szinten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a fertőzések számának további növekedése várható. Az NNGK tájékoztatása szerint a vírus örökítő anyagát többek között Budapesten és az agglomerációban, valamint Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden és Békéscsabán is kimutatták. Több olyan területen, ahol már hetek óta pozitív eredményeket mérnek, tovább nőtt a koncentráció. Emelkedés tapasztaltak Budapest több régiójában, továbbá Békéscsabán, Pécsen, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A szennyvíz adatok a járvány terjedésének egyik korai jelzőjeként szolgálhat. A magyar 18-24 évesek mindössze 27%-a érzi úgy, hogy jó a mentális egészsége, derül ki a 20 országra kiterjedő kutatásból. Ezzel Magyarország a vizsgált országok között az utolsó helyre került ebben a korosztályban. A teljes magyar lakosság körében is romló tendencia látható. 2024-ben még a válaszadók 48, tavaly pedig 44%-a értékelte jónak saját mentális állapotát, miközben a nemzetközi átlag idén 64%. A kutatás szerint a fiatalok 36%-a az egészségügy egyik legfontosabb, fejlesztendő területének tartja a mentális egészség támogatását. 5%-ra csökkenteni több zöldség és gyümölcs áfáját a KDNP. A párt benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Rétvári Bence frakcióvezető szerint, ha a parlament elfogadja a tervezetet, az új szabályok december 1-én léphetnek életbe. A kedvezményes áfakulcs többek között a burgonyára, paradicsomra, hagymafélékre, káposztafélékre, répára, uborkára, hüvelyes zöldségekre, valamint több gyümölcsre, például almára, körtére, szőlőre és dinnyére is vonatkozna. Az 5% áfa korában a Tisza párt választási ígéretei között is szerepelt.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Felülsebb idő negatívan hathat a hangulatunkra, közérzetünkre, ugyanakkor a folytatásban már napos időre készülhetünk, a maximumok 13-18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás